0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan. Ugye?

0: egyedül. Most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt. Egy

0: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és camping biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra? A messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en. Nem érdekel.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
1: Változatosan.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes, nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: kezünk. Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: 40 éves a Máté Szalkai pedagógiai szakszolgálat. Folytatódik a KKV-k fejlődését célzó rendezvénysorozat, és hazai medencében csobbantak a vízilabdások. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fennállásának 40. évfordulóját ünnepli a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei pedagógiai szakszolgálat Máté Szalkai tagintézménye. Ebből az alkalomból szakmai napot tartanak, ahol a múlt tapasztalataiból és a jelen történéseiből építik tovább a jövőt, annak érdekében, hogy minél több gyermeknek tudjanak szakszerű segítséget biztosítani. Közölték a szervezők. Közleményükben kiemelik, hogy napjainkban 14 szakemberhez fordulhatnak a környező 26 településről a gyerekek és a szüleik. Jelenleg szakértői bizottsági tevékenységet, nevelési tanácsadást, logopédiai ellátást, gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést, oktatást és gondozást, valamint a kiemelten tehetséges gyermekek tanuló gondozását tudják biztosítani a járásban erre igényt tartó tanulóknak. Folytatódik a nyíregyházi KKV-k fejlődését célzó rendezvény sorozata a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület szervezésében. A következő alkalmat május 28-án tartják a Váci Mihály Kulturális Központban. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Vármegyei Iparkamara honlapján lehet. Itt minden fontos információ elérhető. Lejátszották utolsó hazai mérkőzésüket ebben a szezonban az Aqua Ese utánpótlás vízilabdásai. A nyíregyházi pólósok szerepléséről Hatvani Péter vízilabda szakedzőt kérdeztük.
2: A Győrt fogadtuk hazai medencében, ahol papírforma eredmények születtek. Sajnos a serdülés az ifjúsági csapat sem tudott meglepetést okozni, így vereséggel szálltunk ki a medencéből. Azonban a gyermekcsapatunk egy nagyon szép győzelmet aratott, és végre azt láttuk a játékosoktól, amit tudnak igazából. Egy olyan csapatjátékot produkáltak, ami megmutatta azt, hogy miért voltak nagyon sokáig veretlenek a gyermekkorosztályban. Szeretnénk a következő fordulókat győzelmekkel zárni, szépen zárni a szezonunkat. Most utazni fogunk majd Székesfehérvárra, ahol nem lesz egyszerű dolgunk, viszont úgy gondolom, hogy a játékosok teljes mértékben felkészültek, így az Aqua Sport Egyesület csapatai méltóképpen tudják képviselni a várost.
1: Ma már sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sokfelé várható eső, zápor. Többfelé élénk lesz a szél. Napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Rövid napos időszakokra csak itt az ország keleti felében számíthatunk. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. A szél ismét élénk lesz. Kora reggel 8 és 13, napközben 13-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: legyen. Mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
0: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 15-e péntek, reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: 40 éves a Máté Szalkai pedagógiai szakszolgálat. Új vezető a nyíregyházi állatpark élén, és bárki megkóstolhatja a város tortáját. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fennállásának 40. évfordulóját ünnepli a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei pedagógiai szakszolgálat Máté Szalkai tagintézménye. Ebből az alkalomból szakmai napot tartanak, ahol a múlt tapasztalataiból és a jelen történéseiből építik tovább a jövőt, annak érdekében, hogy minél több gyermeknek tudjanak szakszerű segítséget biztosítani, közölték a szervezők. Közleményükben kiemelik, hogy napjainkban 14 szakemberhez fordulhatnak a környező 26 településről a gyerekek és a szüleik. Jelenleg szakértői bizottsági tevékenységet, nevelési tanácsadást, logopédiai ellátást, gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést, oktatást és gondozást, valamint a kiemelten tehetséges gyermekek tanuló gondozását tudják biztosítani a járásban erre igényt tartó tanulóknak. 40 év alatt közel 10 000 gyermek életét tették egyszerűbbé a szakszolgálati dolgozók. Pap Endre zoológiai igazgató helyettest nevezte ki Kovács Ferenc polgármester a Nyíregyházi Állatpark új ügyvezetőjévé, közölte a Városháza sajtóosztálya. Az új vezető Gajdos Lászlót váltja, akinek ügyvezetői tisztségét országgyűlési képviselővé válása miatt közös megegyezéssel megszüntették. A közleményben emlékeztetnek, Pap Endre több mint 20 éve dolgozik a Nyíregyházi Állatparkban, ahol állatorvosként, majd igazgató helyettesként szerzett jelentős szakmai tapasztalatot. Idén is elkészíti a város tortáját a Sipkai Barna Technikum. Szombaton a Városnap keretében bárki megkóstolhatja, 3500 szeletet osztanak majd ki az édességből a Kossuth téren. Takány Zoltán szakmai igazgató helyettest kérdeztük az idei ízekről.
2: Az idei város torta a 10. város torta lesz. A kolléganőnk Vaskó Nyurkovics Patrícia, aki még tanulóként az első tortán elkészítésével részt vett, ő kreálta most ebben az évben ezt a tortát, és látta a tévében, hogy márciusban már Japánban a cseresznyevirág virágzik, és hogy milyen jó lenne most már itt is tavasz lenne. És ilyen pasztát lehet kapni, ez alkotja a krémet egy kis citrommal kiegészítve, és a legfelső réteg az egy tejbegrizes réteg, amely egy kicsit a házi ízeket hozza vissza anyukáink, nagymamáink süteményét, hogy minden meglegyen benne, modern készítmény, illetve a házias ízek is egybe legyenek, ugye egy kis fehér csokival, egy kis liofilizált mengyel, kis megylekvárral, és ilyen ropogós citromréteg is van benne, ami kellemes harapáskor.
1: Ünnepi közgyűlés keretében emlékezett meg fennállásának 35. évfordulójáról a Tisza-Nagyfalu Polgárőrség, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőrszövetség. Az eseményen elhangzott, a helyi polgárőrséget 1991-ben alapította Jászovics László, aki a Vármegyei Polgárőrszövetség alapító tagjaként és elnök helyetteseként hosszú évtizedeken át szolgálta a közbiztonság ügyét, miközben saját egyesületét is elhivatottan vezette és képviselte. Az ünnepség során Bán Gábor vármegyei elnök helyettes elismeréseket adott át az egyesület tagjai részére. Napelemparkot fosztogatott 3 férfi. A napelemrendszerek részvezetékeire utaztak, és több 10 000 méter értékes kábelt zsákmányoltak, közölte a vármegyei rendőrség. A nyíregyházi egyenruhások ütöttek rajta a bandán. A társaság az adatok szerint 3 hét alatt számos napelemparkba tört be Szabolcs vármegyében. A zsákmányolt részkábelek értéke elérte a 15 millió forintot, azonban cselekményükkel legalább 18 milliós rongálási kár is keletkezett. A 3 férfit az M3-as autópályán kapták el, miután egy Pest megyei napelemparkból 2,5 millió forint értékű részkábelt zsákmányoltak. Ezeket és a lopáshoz használt eszközöket a rendőrség lefoglalta. A társaság vezetőjét letartóztatták, 2 társa szabadlábon védekezhet. Csak nem 500 bejelentés érkezik évente az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs vármegyei területi szervezetéhez vadgázolással kapcsolatban. A legtöbb ilyen balesetért az őzek felelősek, írja a nyíregyháza.hu. Évente körülbelül 200 olyan eset van, amikor rendőrségi intézkedés is történik. Fazekas Gergely, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vadászkamara titkára elmondta, a vadgázolások jelentős részét a nagy vadak okozzák. De a kisebb testű vadak, mint a nyúl vagy a fácán, szintén komoly károkat idézhetnek elő a gépjárművekben, különösen nagyobb sebességnél. Kiemelte, hogy a közlekedésben a körültekintés és a figyelem a legbiztosabb eszköz a balesetek megelőzésére. A vadveszélyt kresztáblák is jelzik. Hozzátette, hogy július-augusztus környékén kezdődik az őzekpárzási időszaka. Ilyenkor főként magányosan mászkáló bakok megjelenésére számíthatunk. Folytatódik a nyíregyházi KKV-k fejlődését célzó rendezvény sorozata a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület szervezésében. A következő alkalmat május 28-án tartják a Váci Mihály Kulturális Központban. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Vármegyei Iparkamara honlapján lehet. Itt minden fontos információ elérhető. Idén 10. alkalommal rendezték meg a Várandósság hete nyílt napot a Nyíregyházi Szülészet Nőgyógyászati Osztályán. A program fontosságát és a nyíregyházi szülészet regionális súlyát a számok is jól mutatják, hiszen a Vármegyében az elmúlt évben közel 4000 kisbaba látta meg a napvilágot. A rendezvény jelentőségéről Ajzner Évát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház főigazgatóját kérdezte rádiónk.
3: Azt gondoljuk, hogy a családok életében a legcsodásabb időszak a gyermekvárásnak az időszaka, és nyilvánvalóan kötődik hozzá számos olyan dolog is, ami az ismeretlentől vagy a más helyzettől való félelem. A mi kórházunk már 10 éve úgy gondolja, hogy segíteni kell ebben a családokat, ki kell nyitni a szülészetnőgyógyászati osztályoknak az ajtaját, családbaráttá kell tenni, mi egyébként többszörösen családbarát szülészet is vagyunk, és a kérdéseikre választ kell adni, az apukák kérdéseire választ kell adni ahhoz, hogy a családban ez valóban egy boldogsággal teljes várakozási idő legyen, egy felkészülési idő, és minimális félelem vagy szorongás csatlakozzon hozzá.
1: Kazinczy Éremmel tért haza a Nyíregyházi Egyetem egyik hallgatója, a felsőoktatási Szép Magyar Beszédverseny országos döntőjéről. Az esztergomi megmérettetésen az intézmény két hallgatója képviselte az egyetemet. Molnár Viktória első éves óvodapedagógus szakos hallgató, és Márton Kornél Péter harmadéves angol történelem szakos hallgató vett részt az eseményen. A döntőben Molnár Viktória Kazinczy Érmet nyert. Felkészítő tanára Bényei Ágnes volt. Márton Kornél Péter emléklapot vehetett át. Felkészítője Sebestyén Zsolt volt, közölte a Nyíregyházi Egyetem. Lejátszották utolsó hazai mérkőzésüket ebben a szezonban az Aqua Ese utánpótlás vízilabdásai. A nyíregyházi pólósok szerepléséről Hatvani Péter vízilabda szakedzőt kérdeztük.
4: A Győrt fogadtuk hazai medencében, ahol papírforma eredmények születtek. Sajnos a serdülés az ifjúsági csapat sem tudott meglepetést okozni, így vereséggel szálltunk ki a medencéből. Azonban a gyermekcsapatunk egy nagyon szép győzelmet aratott, és végre azt láttuk a játékosoktól, amit tudnak igazából. Egy olyan csapatjátékot produkáltak, ami megmutatta azt, hogy miért voltak nagyon sokáig veretlenek a gyermekkorosztályban. Szeretnénk a következő fordulókat győzelmekkel zárni, és szépen zárni a szezonunkat. Most utazni fogunk majd Székesfehérvárra, ahol nem lesz egyszerű dolgunk, viszont úgy gondolom, hogy a játékosok teljes mértékben felkészültek, így az Aqua Sport Egyesület csapatai méltóképpen tudják képviselni a várost.
1: Ma már sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sokfelé várható eső, zápor. Többfelé élénk lesz a szél. Napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Rövid napos időszakokra csak itt az ország keleti felében számíthatunk. Sokfelé várható kiadós eső, zápor.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

Szóval péntek van, végre megérkeztünk a hét utolsó munkanapjához. Jó reggelt, hallgatja ma is a Best reggelt, jó készülődést a hét utolsó munkanapjához. Köszöntse fel majd a Zsófiákat és a Szonyákat, és hogyha ma született, akkor egy napon született például a híres angol zeneszerzővel Mike Oldfield-dal, vagy pedig Növényi Norbert is itt van a születésnaposok között, olimpiai bajnok, birkózó. Sok minden köthető a mai naphoz. Például ma van a család nemzetközi napja, az együtt töltött idő és a közösségek fontosságára hívja fel ez a nap a figyelmet. Ma van a nemzetközi klímaváltozási akciónap, az állat és növényszeretet napja Magyarországon, illetve a csillagászat napja is. És egy érdekesség még csatolván itt a péntek reggel kezdetéhez, 1940-ben járunk, amikor is a mai napon dobták piacra az első nejlon harisnyát az Egyesült Államokban, ami akkoriban hatalmas szenzációnak számított, és én emlékszem a gyerekkoromban arra, hogy bizony ezt nagyon sokan használták például a ladáknál, amikor az égszíj esetleg leszakadt, akkor anyuról lekerült a nejlonharisnya, és a lada pedig már repült is tovább. Mi is repülünk tovább a péntek reggelben, hiszen készülünk a hétvégére. Jó hétvégét!

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk.

Jó reggelt, hát nagyon úgy tűnik, hogy csapadékos hétvégére készülünk. Ma is már sok lesz a felhő felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra azért van kilátás. Többfelé viszont már ma is kialakulhat eső, zápor, zivatar, napközben pedig 22 fok várható Nyíregyházán. Na itt a hétvége. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja majd az időjárásunkat, amelynek hatására esős, borongós időre van kilátás. Felénk keleten amúgy kezdetben még több napsütésre számíthatunk, viszont napközben egyre nagyobb területen láthatjuk majd mi is azt, hogy több hullámban alakulhatnak ki eső, zápor és zivatar, gócok. Sokfelé lesz majd élénk, helyenként erős a keleti szél, viszont nem lesz hideg, mert hogy holnap 24 fokot mutathatnak majd a hőmérők. Vasárnap pedig kezdetben sokfelé megint csak előfordulhat eső az országban, de délután az ország nyugati felétől fog majd csökkenni a felhőzet és megszűnik a csapadék, viszont felénk keleten, ugye mire mi vagyunk a végén, ezért még záporok, zivatarok vasárnap is várhatóak, napközben pedig a hétvége utolsó napján 17 fok környékén alakul majd a csúcshőmérséklet, de erős napot!

mindenből a legjobbat adjuk. Pedig senki sem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ügyvezető a Nyíregyházi Állatpark élén. Nyílt napot tartott a szülészet, és 35 éves jubileumát ünnepelte a Tisza-Nagyfalu polgárőrség. Kovács Rádai Andrea vagyok. Pap Endre zoológiai igazgató helyettes nevezte ki Kovács Ferenc polgármester a Nyíregyházi Állatpark új ügyvezetőjévé, közölte a Városháza sajtóosztálya. Az új vezető Gajdos Lászlót váltja, akinek ügyvezetői tisztségét országgyűlési képviselővé válása miatt közös megegyezéssel megszüntették. A közleményben emlékeztetnek, Pap Endre több mint 20 éve dolgozik a Nyíregyházi Állatparkban, ahol állatorvosként majd igazgató helyettesként szerzett jelentős szakmai tapasztalatot. Idén 10. alkalommal rendezték meg a Várandósság hete nyílt napot a Nyíregyházi Szülészet Nőgyógyászati Osztályán. A program fontosságát és a Nyíregyházi Szülészet regionális súlyát a számok is jól mutatják, hiszen a Vármegyében az elmúlt évben közel 4000 kisbaba látta meg a napvilágot. A rendezvény jelentőségéről Ajzner Évát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház főigazgatóját kérdezte rádiónk.
3: Azt gondoljuk, hogy a családok életében a legcsodásabb időszak a gyermekvárásnak az időszaka, és nyilvánvalóan kötődik hozzá számos olyan dolog is, ami az ismeretlentől vagy a más helyzettől való félelem. A mi kórházunk már 10 éve úgy gondolja, hogy segíteni kell ebben a családokat, ki kell nyitni a szülészetnőgyógyászati osztályoknak az ajtaját, családbaráttá kell tenni, mi egyébként többszörösen családbarát szülészet is vagyunk, és a kérdéseikre választ kell adni.
2: Ünnepi közgyűlés keretében emlékezett meg fennállásának 35. évfordulójáról a Tisza-Nagyfalu polgárőrség, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőrszövetség. Az eseményen elhangzott, a helyi polgárőrséget 1991-ben alapította Jászlovics László, aki a Vármegyei Polgárőrszövetség alapító tagjaként és elnök helyetteseként hosszú évtizedeken át szolgálta a közbiztonságügyét, miközben saját egyesületét is elhivatottan vezette és képviselte. Az ünnepség során Bán Gábor vármegyei elnök helyettes elismeréseket adott át az egyesület tagjai részére. Híreink végén a várható időjárásról. Ma már sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sokfelé várható eső, zápor. Többfelé élénk lesz a szél. Napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Rövid napos időszakokra csak itt az ország keleti felében számíthatunk. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. A szél ismét élénk lesz. Kora reggel 8 és 13, napközben 13-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a

Párközlekedési info a péntek reggelhez. Nyíregyházán a Dohány utcán hibafeltárás miatt útszűkület és sebességkorlátozás van. A Vasvári Pál és a Stadion utcán pedig folytatódnak a munkálatok, jelzőlámpás irányítás mellett közlekedhetnek. A tűzoltósággal szemben érdemes figyelni, ugye ott egy sáv az lényegében majdnem, hogy le van zárva javítási munkálatok miatt. Éppen ezért fontos figyelni, hogy hiába kapunk zöld hullámot, vajon beférünk-e a kereszteződés után, vagy pedig, ha nincs elég hely, akkor bizony ott ragadunk a kereszteződés kellős közepén, amivel viszont feltartjuk a másik irányból érkező zöld sávon áthaladni akarókat. Erre majd figyelni kell, hogy lesz-e hely, hogy besoroljunk, főleg reggel, na meg délután. A Ferenc körúton és az Erdősoron figyelmesen vezessenek, sáveltolásos forgalomkorlátozás van. Nyíregyháza és Nagykárló között pedig nagy szállás Nyíresnél körforgalomépítés van továbbra is, még mindig tart a sebesség és forgalomkorlátozás, ami pedig az M3-as illeti Budapest felé Nyíregyháza térségében zajvédőfalat építenek a 227-es és a 225-ös kilométer szelvény között. A belső sávot lezárták, csak a külső járható, a kamionstopp pedig szombat este 10 órától vasárnap este 10 óráig lesz majd érvényes. Jó utat mindenkinek!

Jó reggelt, itt a Best FM és a Best reggel. Péntek van, végre megérkeztünk a hét utolsó munkanapjához. Most még egy utolsó lendület, és utána pedig átadjuk magunkat a szombatnak meg a vasárnapnak. Zsófiákat köszöntünk ma, és a Szonyákat. Érdekes nap a mai, ugyanis ma van a család nemzetközi napja. Az együtt töltött idő és a közösségek fontosságára hívja fel a figyelmet. Igyekezzünk hétvégén a lehető legtöbb időt szakítani majd a családra. Ma van a nemzetközi klímaváltozási akciónap, az állat és növényszeretet napja Magyarországon, és a csillagászat napja is. És egy olyan nap, amikor megint esősebb időszak jön. Igaz, hogy ez 22 fok ma délután Nyíregyházán, viszont vigyen magával esernyőt, és az a helyzet, hogy hétvégén sem fogjuk megúszni a csapadékot, szombaton és vasárnap is várható eső, viszont cserébe legalább nem lesz annyira hideg, mert hogy szombaton még 24 fok várható, mondjuk vasárnap már kicsit visszápül a levegő, napközben mindössze 17 fok várható. Mondom ezt azért, hogy mindössze, mert már hozzászoktunk a 20 fokokhoz. Hát ilyen a kilátás. Most pénteken mindjárt friss hírek Andreával, aztán pedig jön a hétvége indító horoszkóp is a Best reggelben.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Bárki megkóstolhatja a város tortáját. Az őzek felelősek a legtöbb vadbalesetért, és hallgatói siker a Kazinci verseny országos döntőjén. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is elkészíti a város tortáját a Sipkai Barna Technikum. Szombaton a Városnap keretében bárki megkóstolhatja. 3500 szeletet osztanak majd ki az édességből a Kossuth téren. Takács Zoltán szakmai igazgatóhelyettest kérdeztük az idei ízekről.
3: Az idei város torta a 10. város torta lesz. A kolléganőnk Vaskó Gyurkovics Patrícia, aki még tanulóként az első tortán elkészítésével részt vett, ő kreálta most ebben az évben ezt a tortát, és látta a tévében, hogy márciusban már Japánban a cseresznyevirág virágzik, és hogy milyen jó lenne most már itt is tavasz lenne. És ilyen pasztát lehet kapni, ez alkotja a krémet egy kis citrommal kiegészítve, és a legfelső réteg az egy tejbegrízes réteg, amely egy kicsit a házi ízeket hozza vissza anyukáink, nagymamáink süteményét, hogy minden meglegyen benne, modern készítmény, illetve a házias ízek is egybe legyenek, ugye egy kis fehér csokival, egy kis liofilizált meggyel, kis megylekvárral, és ilyen ropogós citromréteg is van benne, ami kellemes harapáskor.
2: Csak nem 500 bejelentés érkezik évente az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs vármegyei területi szervezetéhez vadgázolással kapcsolatban. A legtöbb ilyen balesetért az őzek felelősek, írja a nyíregyháza.hu. Évente körülbelül 200 olyan eset van, amikor rendőrségi intézkedés is történik. Fazekas Gergely, a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei vadászkamara titkára elmondta, a vadgázolások jelentős részét a nagyvadak okozzák. De a kisebb testű vadak, mint a nyúl vagy a fácán, szintén komoly károkat idézhetnek elő a gépjárművekben, különösen nagyobb sebességnél. Kazinci éremmel tért haza a Nyíregyházi Egyetem egyik hallgatója, a felsőoktatási Szép Magyar Beszédverseny országos döntőjéről. Az esztergomi megmérettetésen az intézmény két hallgatója képviselte az egyetemet. Molnár Viktória első éves óvodapedagógus szakos hallgató Kazinci érmet nyert. Márton Kornél Péter harmadéves angol történelem szakos hallgató pedig emléklapot vehetett át, közölte a Nyíregyházi Egyetem. Ma már sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sokfelé várható eső, zápor. Többfelé élénk lesz a szél. Napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Rövid napos időszakokra csak itt az ország keleti felében számíthatunk. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. A szél ismét élénk lesz. Kora reggel 8 és 13, napközben 13-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új

Jó reggelt, itt a péntek, és itt a Best reggel, én Simon Norbert vagyok. Milyen lesz a hétvége első néhány mozzanata, vagyis a mai nap, ez kiderül most a horoszkópból. Kezdünk okosokkal. Ma nehezebben viseled a lassú embereket, vagy pedig a fölösleges köröket. Hogyha nem akarsz mindent felgyorsítani, akkor amúgy sokkal nyugodtabb lenne a napod. Bikák, egyre jobban vágysz arra, hogy végre kényelmesen hátradőlhess. Már az apró kellemes pillanatok is fel fognak tölteni. Ikrek, pénteken sokkal beszédesebb és nyitottabb lehetsz, mint a hét elején. Egy spontán beszélgetés feldobhatja majd az egész hangulatodat. Jönnek a rákok, ma jobban esik a könnyed társaság, mint a mély, vagy pedig a komoly témák. Nem akarsz mindent elemezni, és most teljesen rendben van ez így. Oroszlánok, könnyebb elengedni a heti feszültséget, és ettől lazább leszel. Valaki pedig különösen a jókedvű oldaladat fogja majd észrevenni a mai napon, így pénteken. Szüzek! Te pedig még próbálsz mindent szépen lezárni, de közben már érzed, hogy nem kell tökéletesen kontrollálni a végét, ez pedig felszabadítóbb, mint gondolnád. Mérlegek, ma nehezebben mondasz nemet a csábító programokra, vagy pedig a kényelmesebb megoldásokra, és nem is biztos, hogy kell. Skorpiók, egy helyzetben most inkább megfigyelő vagy, mint sem, hogy irányító, és pont így veszel észre valami nagyon fontosat. Nyilasok, a rutin ma különösen szűknek érződik, kell valami, ami kizökkent, vagy pedig megmozgat így pénteken. Bakok, te pedig még tartod a fókuszt, de már látszik, hogy fogytál a heti türelmed. Ha nem fogod magad túlvállalni, sokkal jobb hangulatban is fogsz majd zárni, és a vízöntők valami váratlan vicces, vagy pedig abszurd helyzet történhet majd körülötted, készülj majd erre fel. Ma könnyebben meglátod a humoros oldalát a dolgoknak. Valamint a halak, pénteken kevésbé akarsz megfelelni mások ritmusának, sokkal jobban esik a saját tempódban sodródni a mai nappal.

Jó reggelt, itt a hétvége a nyakunkon, de semmi baj, ez édes teher, ugye így pénteken 05:15. Ez a dátum, a pontos idő pedig 7 óra 19 perc. Szól önnél ma is a best reggel. Ez egy olyan hétvége lesz, amikor például szombaton mondhatni egészen baráti hőfokok lesznek, 24 fok várható, viszont vasárnapra visszaesik a hőmérséklet, és már csak azért sem mindegy, hogy milyen lesz az időjárás, mert hogy például hétvégén városnapok, nyit a tófürdő a holnapi nap folyamán, és gondolom sokan készülnek fagyizni, és olvasom itt Reinhard Robert nevét, akinek a tevékenységét már lehetetlen elválasztani az extrém fagylaltoktól, amit egyáltalán nem bán a cukrászmester. Közel 10 éve ő az, aki kísérletezik különböző ízvilágú, ételalapú extrém fagyikkal, például pacal, kovászos uborka, paradicsomleves, magyarós pufi, ez csak néhány íz, amit már megalkotott Robert a neves tatabányai cukrászdájának kínálatában, és a fagylaltozó a harmadik szezonját nyitja meg most úgy, hogy ételalapú extrém fagyikból lehet válogatni, és azt mondja a Robert, hogy szerinte ez idei nyáron a pizza ízesítő fagyi lesz majd a legnépszerűbb, meglátjuk. Én elgondolkodtam azon, hogy itt Nyíregyházán vannak-e ilyen extrém fagyik, mert a megszokottakat azt látom, szinte mindenhol, meg azt is, hogy sokan szeretünk gyalakodni itt a városban, de itt is lehet kóstolni valami hasonlót. Ha igen, akkor meséljenek bestfmnyiregyháza.hu, addig pedig adjuk egy klasszikus orsidal újra átiratát Dr. Bérestől, Király Viktortól, ez már az Orsi is, és rövidesen jönnek majd a friss hírek is, miközben fejben már mindenképpen készülünk a hétvégére.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233/C, www.vagép.hu.
4: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
5: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
4: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
5: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
4: Nyírkem, az egészséges kerttitka.
6: Egyetemisták, fiatal párok és befektetők. Figyelem!
7: Figyelem!
6: Építésű lakás eladó Budapesten, a 7. kerületben, Erzsébet városban, az Osváth utcában. 3. emelet, utcai nézet, nappali plusz hálószoba, kiváló közlekedés, egyetemek 10 percen belül. A plusz energetika, okostelefonról vezérelhető hűtés-fűtés, teremgarázs és prémium kivitelezés egy díjnyertes fejlesztőtől. A műszaki átadás megtörtént, céges vásárlásnál az áfa visszaigényelhető. Ne maradj le Budapest egyik legjobb ingatlan befektetéséről. További információ 20 315 97 93.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: 40 éves a Máté Szalkai pedagógiai szakszolgálat. Folytatódik a KKV-k fejlődését célzó rendezvénysorozat, és hazai medencében csobbantak a vízilabdások. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fennállásának 40. évfordulóját ünnepli a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei pedagógiai szakszolgálat Máté Szalkai tagintézménye. Ebből az alkalomból szakmai napot tartanak, ahol a múlt tapasztalataiból és a jelen történéseiből építik tovább a jövőt, annak érdekében, hogy minél több gyermeknek tudjanak szakszerű segítséget biztosítani, közölték a szervezők. Közleményükben kiemelik, hogy napjainkban 14 szakemberhez fordulhatnak a környező 26 településről a gyerekek és a szüleik. Jelenleg szakértői bizottsági tevékenységet, nevelési tanácsadást, logopédiai ellátást, gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést, oktatást és gondozást, valamint a kiemelten tehetséges gyermekek tanuló gondozását tudják biztosítani a járásban erre igényt tartó tanulóknak. Folytatódik a nyíregyházi KKV-k fejlődését célzó rendezvénysorozata a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület szervezésében. A következő alkalmat május 28-án tartják a Váci Mihály Kulturális Központban. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Vármegyei Iparkamara honlapján lehet. Itt minden fontos információ elérhető. Lejátszották utolsó hazai mérkőzésüket ebben a szezonban az Aqua Ese utánpótlás vízilabdásai. A nyíregyházi pólósok szerepléséről Hatvani Péter vízilabda szakedzőt kérdeztük.
9: A Győrt fogadtuk hazai medencében, ahol papírforma eredmények születtek. Sajnos a serdülésű ifjúsági csapat sem tudott meglepetést okozni, így vereséggel szálltunk ki a medencéből. Szóval a gyermekcsapatunk egy nagyon szép győzelmet aratott, és végre azt láttuk a játékosoktól, amit tudnak igazából. Egy olyan csapatjátékot produkáltak, ami megmutatta azt, hogy miért voltak nagyon sokáig veretlenek a gyermekkorosztályban. Szeretnénk a következő fordulókat győzelmekkel zárni, és szépen zárni a szezonunkat. Most utazni fogunk majd Székesfehérvárra, ahol nem lesz egyszerű dolgunk, viszont úgy gondolom, hogy a játékosok teljes mértékben felkészültek, így az Aqua Sport Egyesület csapatai méltóképpen tudják képviselni a várost.
8: Ma már sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sokfelé várható eső, zápor. Többfelé élénk lesz a szél. Napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Rövid napos időszakokra csak itt az ország keleti felében számíthatunk. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. A szél ismét élénk lesz. Kora reggel 8 és 13, napközben 13-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb zenék változatosan. Változatosan. Ez a 103.9.
10: This ain't no disco. This ain't no disco.
7: country club either.

Véget ért most már bőven a téli őszi időszak, sőt, mi több lassan-lassan már a tavasz is mögöttünk lesz, és hogyha odafigyeltünk rá, akkor lehet, hogy le is ment egy-két kiló itt a szombati strandnyitásra, ugye a tófürdő már nyitni fog. Viszont vigyázni kell a jó-jó effektusra, hát ugye, mert a gond akkor kezdődik, amikor visszatérünk a normál étkezéshez, a szervezet ilyenkor pótolni akarja a hiányt, az éhséghormonok szintje megemelkedik, és sokkal könnyebben túlesszük magunkat. Nem véletlenül, hogy sokan a diéta után kontrollálhatatlan falás rohamokról számolnak be, és van egy női portál, és ők most kérdezték dr. Matthias Reidelt, ő egy német diabetológus és táplálkozástudományi bestseller szerző, hogy mi a helyzet ezzel a jó-jó effektussal, hogy van-e rá valami jó módszer, és ő megemlítette ezt a 20-80-hoz arányszabályt. Ez pedig azt jelenti, hogyha napi 5 alkalommal eszünk, akkor abból egy nyugodtan lehet lazább, és hogyha heti 21 étkezés van, akkor 4-be belefér simán a pizza, süti, tészta meg a társai. Az étkezések 80%-ánál viszont oda kell figyelni a minőségre. Elegendő fehérje, rozsban gazdag zöldségek, teljes értékű szénhidrátok, megfelelő folyadékbevitel. Azt mondja tehát Matthias úr, hogyha a 80 a 20-hoz arányt betartjuk, akkor a 20%-ban lényegében lazáskodhatunk, viszont az étkezések 80%-ában pedig figyeljünk a minőségre, és akkor elkerülhetjük a jó-jó effektust. Viszont mi nem kerüljük el a reggeli slágereket, sőt, több BioBeat már is útnak engedjük itt a Best Reggelben. Szuper hétvégét!

0: A legfrissebbek az utakról most a Best FM-en.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss útinformációk a főtaxitól. Nyíregyházán a Dohány utcán hibafeltárás miatt útszűkület és sebességkorlátozás várható. A Vasvári Pál és a Stadion utcán folytatódnak a munkálatok, jelzőlámpás irányítás mellett közlekedhetnek. A Ferenc körúton és az Erdősoron figyelmesen vezessenek, sáv eltolásos forgalom korlátozás van érvényben. Nyíregyháza és Nagykáló között nagy szállás, Nyíresnél körforgalom építés miatt sebesség és forgalom korlátozásra lehet számítani. Vezessenek óvatosan, további szép napot, kellemes rádiózást és balesetmentes közlekedést kíván a főtaxi.

Jó reggelt, itt a Best FM és itt a Best reggel, és Simon Norbert vagyok. Na meg itt a péntek 0515, a telefonszámunk pedig mindig 30-as között. 333-103-9, mondom ezt azért, mert hogy készült egy érdekes felmérés itt a napokban, azzal kapcsolatosan, hogy hogyan viszonyulunk a telefonos beszélgetésekhez, és kiderült, hogy a lakosság fele szerint az internetes hívások és a csetes applikációk terjedésével sem csökken a hanghívások jelentősége, és szinte minden válaszadó megtartaná a jelenlegi hívószámát egy esetleges szolgáltatóváltás esetén is. A kutatás arra is fényt adott, hogy a magyarok fele érzelmi okokból is ragaszkodik a telefonszámához, és a válaszadók háromnegyede szerint a telefonszám az nem csak csupán egy szám, hanem valahogy a saját életének egy része. És érdekesség, hogy bár kötődünk a saját telefonszámunkhoz, másokét meg nem bírjuk megjegyezni. Mindössze 10-ből 4 válaszadó tudna felhívni több ismerőst vagy pedig családtagot fejből, különben csak a névjegyzékből menne. Ne feledje és mentse el a mi számunkat is. Bármikor keresett minket, ahol tudunk, hogy segítünk, 30-as között. 333-103-9.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A MAN Klíma a klíma specialista. Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma. A MAN Klíma. A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője. shop.amanklima.hu.
2: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
3: Kineszil számítástechnika.
2: Kineszil számítástechnika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
4: Hány tavaszt telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most. Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és Kertáruház, Nyíregyházi út 19. csempekert.hu.
5: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
6: És ez még csak a bemelegítés.
5: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
7: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Ügyvezető a Nyíregyházi Állatpark élén. Nyílt napot tartott a szülészet, és 35 éves jubileumát ünnepelte a Tiszanagyfalu polgárőrség. Kovács Rádai Andrea vagyok. Pap Endre zoológiai igazgató helyettes nevezte ki Kovács Ferenc polgármester a Nyíregyházi Állatpark új ügyvezetőjévé, közölte a Városháza sajtóosztálya. Az új vezető Gajdos Lászlót váltja, akinek ügyvezetői tisztségét országgyűlési képviselővé válása miatt közös megegyezéssel megszüntették. A közleményben emlékeztetnek, Pap Endre több mint 20 éve dolgozik a Nyíregyházi Állatparkban, ahol állatorvosként majd igazgató helyettesként szerzett jelentős szakmai tapasztalatot. Idén 10. alkalommal rendezték meg a Várandóság hete nyílt napot a Nyíregyházi Szülészet Nőgyógyászati Osztályán. A program fontosságát és a Nyíregyházi Szülészet regionális súlyát a számok is jól mutatják, hiszen a Vármegyében az elmúlt évben közel 4000 kisbaba látta meg a napvilágot. A rendezvény jelentőségéről Ajzner Évát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház főigazgatóját kérdezte rádiónk.
9: Azt gondoljuk, hogy a családok életében a legcsodásabb időszak a gyermekvárásnak az időszaka, és nyilvánvalóan kötődik hozzá számos olyan dolog is, ami az ismeretlentől vagy a más helyzettől való félelem. A mi kórházunk már 10 éve úgy gondolja, hogy segíteni kell ebben a családokat, ki kell nyitni a szülészetnőgyógyászati osztályoknak az ajtaját, családbaráttá kell tenni, mi egyébként többszörösen családbarát szülészet is vagyunk, és a kérdéseikre választ kell adni.
8: Ünnepi közgyűlés keretében emlékezett meg fennállásának 35. évfordulójáról a Tiszanagyfalu polgárőrség, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőrszövetség. Az eseményen elhangzott, a helyi polgárőrséget 1991-ben alapította Jászovics László, aki a Vármegyei Polgárőrszövetség alapító tagjaként és elnök helyetteseként hosszú évtizedeken át szolgálta a közbiztonságügyét, miközben saját egyesületét is elhivatottan vezette és képviselte. Az ünnepség során Bán Gábor vármegyei elnök helyettes elismeréseket adott át az egyesület tagjai részére. Híreink végén a várható időjárásról. Ma már sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sokfelé várható eső, zápor. Többfelé élénk lesz a szél. Napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Rövid napos időszakokra csak itt az ország keleti felében számíthatunk. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. A szél ismét élénk lesz. Kora reggel 8 és 13, napközben 13-24 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Most pedig

0: 8 óra elmúlt, most már pár perccel, a dátum pedig 05.15, itt a péntek, és érdemes figyelni a szépkártya tulajdonosoknak, ugyanis május 13-án éjfélkor megszűnt a háborús veszélyhelyzet Magyarországon, így május 14-től csütörtöktől már nincs érvényben a különleges jogrend, amely 1449 napig volt hatályban. Visszatér így a régi határidő a szépkártyánál, ugyanis az elmúlt években a veszélyhelyzeti rendelet alapján március 20-án és szeptember 20-án kellett figyelni a Széchenyi pihenőkártyák régebbi egyenlegének felhasználására. A jövőben viszont újra a május 31-i határidőre kell figyelni a régebbi egyenlegeknél, ugyanis a szépkártyára utalt pénzt a juttatást évét követő második naptári év május 31-ig célszerű felhasználni, vagyis most 2026-ban a 2024-ben kapott összegek elköltésére kell majd figyelni. További hírek akár országos tekintetben, akár helyi tekintetben honlapunkon is megtalálhatóak. bestfmnyiregyháza.hu.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van

eddigi fogyókúrák cáfolatai. Na hát ez a téma a Csak 10 perc rovatban. Dr. Móri Gyula, a téma szakértője, beszélget majd Szakács Tibivel a Csak 10 perc rovatban. Amúgy elképesztő, hogy milyen típusú fogyókúrák vannak a világon. Tényleg megszámlálhatatlan, és hát a javarésze persze csak egy felkapott dolog, és nem működik. Például nem tudom, hogy hallott-e már a babakaja diétáról. Igen, felnőtteknek üveges bébi étel. Az ötlet az az, hogy napi 10-14 üveg bébi ételt esznek meg. Az indok pedig az, hogy kevés kalória, kontrollált adag. Igen ám, csak a probléma az az, hogy egy 8 hónapos baba tápanyag igénye nem ugyanaz, mint egy felnőtté. Hát van, akik próbálkoztak, igaz, hogy régebben, legalábbis nagyon remélem, a galantféreg diétával, de ez mondjuk már annyira abszurd, hogy szinte egy horrorfilmmel ér fel. Van, akik megpróbálkoztak az alvás diétával, a logika amúgy tök egyszerű, hogyha alszom, akkor nem eszem. Ezért egyesek például altatókkal próbálnak végigaludni egy fél napot. A pozitívum az, hogy tényleg nehéz chipset enni mély alvás közben, de a negatívum pedig az, hogy az egészségügy ezt nem tekinti hosszú távú wellness programnak. Van, akik például megpróbálták a színes étel diétát. Ez arról szól, hogy bizonyos napokon csak adott színű ételeket lehet enni, például hétfő fehér, kett piros, szerd zöld. Elsőre amúgy kreatív, aztán pedig rájövünk, hogy a piros nap konkrétan ketchupból és görögdínyéből áll. Szóval nem minden az igazi, ami hirtelen annak tűnik. Az eddigi fogyókúrák cáfolataival rövidesen itt a Best reggelben, a Csak 10 perc rovatban, tehát jönnek Dr. Móri Gyuláék, hallgassák majd vissza fél ötkor a délutáni csúcsban, ha éppen akkor van rá idő, vagy pedig hétvégén otthon, kényelmesen a kanapéról.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Nekem ne könyörögjön senki, hogy ne zárjuk le ezt a témát. Mert ma ezt a témát lezárjuk. Mármint amit elkezdtünk itt már több hete. Köszöntöm a rádió hallgatókat, indul a Csak 10 perc rovat. Nagyon népszerű témát akartam annak idején, kértem a doktor úr segítségét, és ő behozta azt, hogy hogyan kell okosan fogyókúrázni, vagy pedig hogyan kell okosan fogyni. Így éppen ezért olyan meglepő információkat mondott el nekünk, amik kicsit másabb kontextusban helyezték ezt a dolgot, az éhség ellen kezdtünk el harcolni. Na ezt a témát ma lezárjuk. Szia doktor úr, doktor Móri Gyulával beszélgetek.
3: Szervusztok. Igen, és valós segítséget fogunk még ebben a utolsó
2: adásban. Azt mondtad, nagyon meghökkentő dolog lesz, meg tűzijáték,
3: lesz
2: meg minden.
3: Számos meghökkentő dolog, és a végén tűzijáték. Ne feledjük el, hogy én azért ebben a pokolban, ahol a túlsúlyos emberek élnek, abban én azért éltem. Tehát, és te tegnap fölnyitottad a szemem, vagy mondtál egy nagyon fontos dolgot, hogy mekkora információ áradat éri az embereket. És én meg most arra szeretnék rávilágítani, hogy ebben mekkora aljas hazugságok vannak. Ez egy ébresztő nap lesz.
2: Hát jó, de a neten mindent lehet. Tehát...
3: Így van, ez oké, csak hogy ezeket a tévedéseket, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, ezeket a tévedéseket nem az emberek akarják elhinni, hanem ezt leerőszakoljuk a torkukon. Eszed, nem kapsz mást.
2: Uh-huh.
3: Tehát ezek értelmetlenül túlzottan vannak leegyszerűsítve ezek az üzenetek, és hamisak a modellek, és hamis modelleket gyártunk, és ezeket erőszakoljuk rá az emberekre, és aztán az emberek meg csodálkoznak, hogy követik ezeket a modelleket, és akkor miért betegek, miért nem gyógyulnak, miért túlsúlyosak, pedig betartják azt, amit az orvosai, de főleg a média mond. Te ismered a médiát, tudod, hogy miről beszélnek.
2: Uh-huh. Egy kicsit igen.
3: Nem is kicsit. Oké. Okay. Na, mondjunk csak példát erre egészen pontosan. Tehát az alacsony zsírbevitel az egészség kulcsa, ugye? Ezt tudjuk, nem?
2: Hát aha,
3: ez mindenhonnan ez folyik. Ez a 80-as évekből ered. Akkor, ugye én a 80-as évek vége felé jártam a 90-es évek elején az orvosi egyetemet, és akkor ez egy hihetetlen dogmává alakult. Tehát a gyakorló orvosa, a mindenki, a 90-es években is, ez egyszerűen elképzelhetetlen volt, hogy ez nem lesz igaz. Hát ez volt a nagy újdonság. Mindenki nem gondolta, nem gyanította, mindenki tudta, a zsír egészségtelen, a zsír szívinfarktust okoz. Jöjjön az egészséges margarin, jöjjön az egészséges étolaj, a műzli, a frissen facsart gyümölcslé, minden. Tehát távozz tőlem szalonna, ez volt a lényeg. Ez megkérdőjelezhetetlen tény volt. Abszolút. Mindenki mondta, és mindenki hitte, az orvosok, és én is.
2: Uh-huh.
3: Rettegtem, amikor váltani akartam pedig. Pedig ugye ez volt a megoldás. És azért most már kiderül, hogy tudományos csalások, manipulációk, és nem valós tudomány volt az egész mögött. Tehát a világot sikerült átvenni.
2: Hát akkor mit mondjuk mi átlag emberek, hogyha téged is sikerült átverni?
3: Abszolút, semmi. Tehát egyszerűen ez a probléma, erre akartam rávilágítani, hogy a gyakorlat, aztán amikor a tudósok elkezdték ezt a gyakorlatban vizsgálgatni, akkor nem azt igazolta, mint amit az elmélet mondott, és akkor rájöttünk, hogy a zsír lehet egészséges, és ez még mindig nem ment át a köztudatba, pedig már ezzel bizonyíték került elő fiúk mélyéről is, meg újak is. Tehát ugyanez a helyzet a kalória bevitel kérdésével. Mi az, ahova mindig kiukadunk manapság, ha testsúly csökkentésről beszélünk? Van egy hamis elmélet, ez pedig micsoda?
2: A
3: kalória. Így van, a kalória deficit. Pontosan. Mindennek a kalória az alapproblémája, az a gyökere, ergo a csökkensd a bevitt kalóriát, ez a megoldás. De mindenre ez a megoldás. És ez már egy imbecil szintjére történő leegyszerűsítése a dolgoknak. Tehát ezer részlet van, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Mindenkinek saját problémája van, és arra saját megoldás kell. Nincs ilyen egyszerű általános megoldás az egyéni gondokra. Tehát a legtöbb betegség egy komplex működési zavar, és a túlsúly is ilyen. ugye mit mondunk? Azt mondjuk, hogy a kalória az egyértelműen hozza a túlsúlyt. Ez nem igaz. Nem ez a helyzet. Nézzük meg a valós útvonalat, és nézzük csak meg az útvonalak számszerűségét. Van étel, ugye? Annak van tápanyagtartalma, makrotápanyag, ásványanyag, szénhidrát, fehérje, zsír. Már ennek az összetétele borzalmas, változatos lehet. És bár a kiindulás sem egyforma. Aztán van emésztés. Vannak emésztési kérdések. Most nevessünk föl csak 10 emésztési kérdést. Sokkal több van, de legyen csak 10 féle lehetőség, hogy az egyébként, mondok egy számot, 50 féle étkezési történésből milyen 10 féle emésztési útra mehetsz. Aztán van felszívódás, még csak 10 féle dolgot mondjunk oda is, meg hormonális hatás, még 10 féle. Na most akkor tulajdonképpen, ha rájössz, akkor a túlsúlyhoz, az ételtől a túlsúlyig végtelen úton, módon lehet eljutni. Hogy az adott beteg hogy jut el, az határozza meg, hogy őt hogyan kell rendbe tenni. Tehát ez rengeteg eltérő eset és útvonal, ahogy kialakul a túlsúly. Érted már?
2: Igen.
3: Tehát ezt nem gondolhatja senki komolyan, hogy erre mindenkinél a csökkensd a bevitt kalóriát a megold. Ez ostobaság. Tehát rezisztens keményítőről beszéltünk, ecetről, citromról, zöld teáról, nem is tudom, 1000 faktorról. Egyik sem kalória. Tudod mi ez? Hogyha csak kalapácsod van, akkor hajlamos vagy minden problémát szegnek nézni. Mert hogy erre az egyre tudsz hatni. Nem tudod befolyásolni a többi dolgait, mert nem vagy ott vele, mert nem tudsz vele dolgozni, mert a beteg egyedül van, és akkor azt mondod neki, hogy egyen kevesebbet. Ugye? Tehát túlsúly, egyen kevesebb kalória. Oké, de akkor, és most szeretném akkor elindítani a tűzi játékot. Segítsünk már az embereknek, jó? Mi van akkor, ha túlsúlyos vagy attól, hogy eszed ezt a rengeteg ultra feldolgozott ételt? Mi ennek az embernek a javaslatunk? Egyen kevesebb kalóriát. De valójában ez a problémája? Annak az ételnek a negatív hatásától szenved, amit megeszik. Nem annak a kalóriának, annak az ételnek. Tehát innentől kezdve, itt például mi hozza a megoldást? Ha az ultra feldolgozott ételek mennyiségét csökkenti, azaz nem az időre megy, hazarohanok, egy félkész ételt belökök, vagy kész ételt a mikróba, stb. És ezzel eszem a borzalmakat. És akkor ettől túlsúlyos vagyok. Megváltoztatod? Már van is előrelépési lehetőséged. Nézzük a következőt. Túlsúlyos vagy azért, mert étel vagy étkezés függőséged van. Egyél kevesebb kalóriát. Nem. Rendezd az ételhez való viszonyodat. Orvosi vagy, ha kell, mit mondtunk? Viselkedés, pszichológiai segítséggel. Tehát itt nem az a kérdés, hogy egyél kevesebb kalóriát. Nem. Rossz a viszony, rossz a nézőpont, a szemlélet, nagyon rossz, ezeket meg kell változtatni. Korábbi adásokban meg lehet hallgatni. Erről szól a viselkedés pszichológia, és ott azért ajánlottunk is néhány dolgot. Tehát nem az egyél kevesebb kalóriát. Oké, kondicionált éhséged van, attól van túlsúlyod, mert rosszak a szokásaid.

0: magunkat.
1: Így van, tehát olyan étkezést és életmódot kell változtatni, ami a hormonjaidat rendbe teszi. Oké. Okay. Akkor most tudsz nekem segíteni? Stresszevő vagy, attól van túlsúlyod, egyél kevesebb kalóriát?
0: Nem tudom, miről beszélsz.
1: Hogy te aljas vagy, engem, ha egy kis eperrel tévedek, vagy hoz valamit, akkor szétcincáz. Itt meg, amikor nyilatkozhatnál saját tapasztalatból, akkor igazából meghallgatsz, mint a sír.
0: Hát persze.
1: Jó. Miért persze? Miért hát, persze?
0: Hát mert hogy az ember sajnos ilyen. Hogy
1: mert
0: fogom
1: én
0: magam.
1: Nem piszkállak, igen.
0: Így van, persze.
1: Jó, na, tehát stresszevő vagy, akkor egyél kevesebb kalóriát. Nem, nem ez a megoldás. Szüntesd meg a stressz forrást, tanuld meg a stressz kezelést, és onnantól kezdve úrrá tudsz lenni a stressz evése. És akkor még egyet mondjunk el, mert aztán tudom, hogy elszaladt az időnk. Alvás hiányod van. Mi lesz ebből? Ezt is tudod?
0: Abból biztosan. Abból biztosan. Állandó evés lesz.
1: Így van. Másnap nagyon nagy mennyiségű ételt kívánsz, és ráadásul a szénhidrátban gazdag ételeket fogod kívánni.
0: Vagy pedig nem eszel, és sanyargatod a testet, de úgy fogod megélni az egészet, mint egy poklot.
1: Na látod. Ugye, hogy van tapasztalat, de segít az egyél keves. Ja, a haverom mondta, igen. Ezt tudod milyen, amikor az ember bemegy olyan helyekre, ahol szégyelli, hogy ő van, és akkor ráfogja arra, hogy azt a barátom, ezt küldött, azt küldött, ennek veszem, annak veszem.
0: Itt nem segít a kevesebb kalória, mert itt aztán nem is nézed.
1: Abszolút. És mi akkor a megoldás? Rendezed az alvásod. Így van. Tehát arra szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy mindig az okot kell megszüntetni, ami a túlsúlyhoz vezet, és akkor jön a testsúlycsökkenés, akkor jön az egészség. Nem a kalória a gond, egész máshol van a gond. Tehát bízom benne, hogy ez az egész sorozat, amin végigmentünk, ezek után most már érthető, hogy miért töltöttünk ezzel ennyi időt, és miért érintettük minden apró részletet, és mindenkit arra kérek, és téged is arra kérlek, mert tudom, hogy neked ez nagyon megy. Tehát itt most tényleg megpróbálod nekem eljátszani a nem értek semmihez történetet, de te jól ismered magad, és amikor nem más előtt kell a dolgokat megcsinálni, akkor igazából nagyon jól fel tudod mérni, hogy hol vannak a hibák. És mindenkit arra kérek, hogy keresse meg a saját okait, amiért kialakult a betegsége vagy a túlsúlya, és ezt a személyes okot kezelje, mert akkor lesz sikeres. Ha egyedül nem megy, se baj, kérni az orvosától segítséget. Tehát az a lényeg, hogy a megoldásban is kérhet segítséget, és a lényeg az, hogy bárki meggyógyulhat. Ez a lényeg. És te is elindultál ezen az úton, és én aggódtam érted, és ezt most szemedbe is merem mondani. Tehát amikor itt most ezek az elfajulások voltak néhány hónappal ezelőtt, és amikor olyan kétségbe esett értékei voltak, akkor én aggódtam. De úrrá lettél?
0: Igen.
1: Na látod. És nem érdekel, hogy a hallgatók állandóan frosztíznak, hogy mindig megbuksz. Persze, én is buktam sokat, majd nem fogsz később. Tőkozló fiú, hazatérsz?
0: Hát addig, ameddig van haza. Addig lehet. Csak ugye bizonyos idő után is most itt tényleg komolyra váltok. Van olyan, amikor már nem játszhatsz. Van olyan, amikor kapsz egy diagnózist, amikor tök fölösleges utána már neked bármit gondolni erről az egész dologról, mert egyszerűen nincsen most már B opció. És addig lehet variálni, ameddig van A, B meg C opció, addig még variálhatsz, de amikor már nincs, akkor viszont gond van. És sajnos most ismertségi körben, és nem akarom ilyen negatív dologgal zárni, nagyon sok olyan középkorú fiatal van, akik még nagyon-nagyon sokáig élhetnének, és kapkodnak az utolsó lehetőségek után. Valamit elrontottunk, ezeket át kell azért gondolni, mi még fiatalok vagyunk ahhoz, hogy 1-2-3 éven belül 1-70 mélyen legyünk. Úgyhogy a hallgatóság számára, hogyha ez nem más tanulság, csak annyi, hogy nem a papolást kell ebbe az egész dologba látni, hanem azt, hogy gondolják át, tulajdonképpen mindenki a saját szervezetével, a saját egészségével játszik, drága dolog betegnek lenni.
1: Azt a legdrágább.
0: Jó, doktor úr, nagyon élveztem, tényleg, le a kalappa, jó összefoglaló volt. Kicsit majdnem meg is könnyeztem a végét. Na, jó pihenést kívánok hétvégére, jövő héten akkor folytatjuk.
1: Jó? Én is
0: nem fogok epretenni.
1: Jó.
0: Nem. Köszönöm, szia!
1: Szervusz!

9 óra mindjárt hírek, és mit is váratunk. A hétvége időjárásától hát leginkább esőt. Úgy nézünk ki, hogy ma sokfelé lesz már felhő felettünk. Mondjuk azért rövidebb, hosszabb napos időszakok ma még lesznek, de már záporok esői zivatag kialakulására ma is lehet számítani 22 fokkal. Szombaton pedig jön a mediterrán ciklon, ami azt jelenti, hogy esős, borongós időre van kilátás. Mondjuk mi kapjuk majd utoljára, mert hogy felénk kezdetben még holnap lesz napsütés, aztán pedig azt látjuk, hogy majd a mi fejünk felett is gyűlnek a viharfelhők, de ettől függetlenül még 24 fok lesz, vasárnap viszont már hűvösebb napra kell számítani, kezdetben sokfelé majd beborulhat az ég felettünk, és megint csak jönnek záporok, zivatarok, és vasárnap csupán 17 fok várható. Viszont lesznek azért jó programok, hogy még hírek után már is mondom itt a beszélgetésben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
4: És ez még csak a bemelegítés.
3: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
6: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
7: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
8: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Bárki megkóstolhatja a város tortáját. Az őzek felelősek a legtöbb vadbalesetért, és hallgatói siker a Kazinci verseny országos döntőjén. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is elkészíti a város tortáját a Sipkai Barna Technikum. Szombaton a Városnap keretében bárki megkóstolhatja. 3500 szeletet osztanak majd ki az édességből a Kossuth téren. Takács Zoltán szakmai igazgatóhelyettest kérdeztük az idei ízekről.
10: Az idei város tortája 10. város torta lesz. A kolléganőnk Vaskó Gyurkovics Patrícia, aki még tanulóként az első tortán elkészítésével részt vett, ő kreálta most ebben az évben ezt a tortát, és látta a tévében, hogy márciusban már Japánban a cseresznyevirág virágzik, és hogy milyen jó lenne most már itt is tavasz lenne. És ilyen pasztát lehet kapni, ez alkotja a krémet egy kis citrommal kiegészítve, és a legfelső réteg az egy tejbegrízes réteg, amely egy kicsit a házi ízeket hozza vissza anyukáink, nagymamáink süteményét, hogy minden meglegyen benne, modern készítmény, illetve a házias ízek is egybe legyenek, ugye egy kis fehér csokival, egy kis liofilizált meggyel, kis megylekvárral, és ilyen ropogós citromréteg is van benne, ami kellemes harapáskor.
9: Csak nem 500 bejelentés érkezik évente az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs vármegyei területi szervezetéhez vadgázolással kapcsolatban. A legtöbb ilyen balesetért az őzek felelősek, írja a nyíregyháza.hu. Évente körülbelül 200 olyan eset van, amikor rendőrségi intézkedés is történik. Fazekas Gergely, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vadászkamara titkára elmondta, a vadgázolások jelentős részét a nagy vadak okozzák. De a kisebb testű vadak, mint a nyúl vagy a fácán, szintén komoly károkat idézhetnek elő a gépjárművekben, különösen nagyobb sebességnél. Kazinci éremmel tért haza a Nyíregyházi Egyetem egyik hallgatója, a felsőoktatási Szép Magyar Beszédverseny országos döntőjéről. Az esztergomi megmérettetésen az intézmény 2 hallgatója képviselte az egyetemet. Molnár Viktória első éves óvodapedagógus szakos hallgató Kazinci érmet nyert. Márton Kornél Péter harmadéves angol történelem szakos hallgató pedig emléklapot vehetett át, közölte a Nyíregyházi Egyetem. Ma már sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sokfelé várható eső, zápor. Többfelé élénk lesz a szél. Napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Rövid napos időszakokra csak itt az ország keleti felében számíthatunk. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. A szél ismét élénk lesz. Kora reggel 8 és 13, napközben 13-24 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

További szép pénteket, jó hétvégét nyakunkon a hétvégés, és ráadásul izgalmas lesz ez a hétvége, most sem fogunk programok nélkül maradni, hiszen városnapok a mai nappal kezdődően elindulnak. 16 órától lesz majd a megemlékezés a városalapítók szobránál ma, holnap pedig bulizunk, többek között megkóstolhatjuk majd a város tortáját 16 órától, ami nem más, mint egy cseresznyevirágos fehércsokis citrus torta. A város tortájának lelkét idén egy könnyed, tejbegrízes krém adja, a liofilizált megy intenzív gyümölcsösséget ad, a citromos ropogós elemek frissességet és textúrát biztosítanak, még a Sakura Flower cseresznyevirág kivonat elegáns, különleges aromával emeli új szintre az ízélményt. Hát kimondani is elég, nem vagy megkóstolni, minden esetre a sipkaisok most is kitesznek magukért, köszönjük nekik ezt a finomságot. Több ezer szelet lesz majd a városlakóknak szétosztva kóstolásra. Este 7 órától pedig jön a Vétek. Vétek koncert lesz, és talán a szülőtnek vétek lenne kihagyni a hétvégi vasárnapi Baba Birthday-t, ugyanis a buzatéri piacon vasárnap reggel 6 és délután 2 óra között igazi kincseket lehet majd találni. A nyári szezonra felkészülve látogatóknak természetesen a belépés ingyenes.

0: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
1: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, ahogy arról korábban már beszámoltunk, május 15-én és 16-án rendezik meg a Városnapokat Nyíregyházán. Az idei programsorozat több jubileumi testvér és partnervárosi kapcsolat előtt is tiszteleg. Ungvárral 35 éves, Zsesovval 30 éves, míg Gorlicével és Szentpöltennel 20, illetve 25 éves együttműködést ünnepel a város. A Városnapokra minden négy település delegációja elfogadta a meghívást. A szombati programok egyik látványos eleme lesz a 3500 szeletes várostorta felvágása a Kossuth téren 16 órától, amely a hagyomány és a modern gasztronómia különleges találkozását ötvözi, az estét pedig 19 órától a Vétek koncertje zárja. Dr. Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere a térség településeinek vezetőivel, partnereikkel és a szervezőkkel közösen sajtótájékoztatón ismertette a 2026-os Bringa Piknik részleteit. A rendezvényt idén már 9. alkalommal rendezik meg, a mezőny május 23-án 9 óra 39 perckor indul a nyíregyházi Kossuth térről Tokaj felé. Az elmúlt években több ezer kerékpáros teljesítette a nyíregyháza Tokaj távot, a résztvevők között pedig nem csak helyiek, hanem az ország más részeiből és külföldről érkezők is vannak. A bringásokat idén cirkuszi hangulat várja a Tokaji Fesztivál katlamban, artisták, bohóc, bringás bemutatók és zenei programok színesítik majd az eseményt. És ha már programajánló, idén is megrendezik a pünkösdi sokadalmat a Sóstui Múzeumfaluban. Május 24-én és 25-én a látogatók felelevenítik a régi falusi pünköst hagyományait, többek között a pünkösdi királyválasztás népszokásait is bemutatják. A skanzen portái megtelnek élettel, a mesterek visszaköltöznek a műhelysorba, a kemencékben pedig folyamatosan sülnek a hagyományos keltészták. A programot kézműves foglalkozások, népi játékok, helyi termékek vására, lovaskocsikázás és táncmulatság is színesíti. További részletek a városi sajtóban és a nyíregyháza.hu oldalon.
0: Hírek, információk, aktualitások a nyíregyházi városházáról minden héten.
2: Mindenből a legjobbat adjuk.

0: Mielőtt belecsapnánk a hétvégébe, mert már korán reggel miért ne kacélkodhatnánk ezzel a gondolattal, azért mindenképpen hallgassuk meg a katasztrófa védelmi híreket. Rutkai Dér Vivien van itt a Besten, és meglepő, de még a szúnyog kérdéssel kapcsolatosan is vannak információk. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Valóban május második hetén, tehát ezen a héten elindult a központi szúnyoggyérítési program, amelyet a katasztrófa védelem koordinál. A vármegyei honlapunkon is elérhetőek egyébként a szúnyoggyérítési heti programok. Ezen a héten érintett volt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye is, úgyhogy érdemes tájékozódni. Érdekességeket is szeretnék hozni a hallgatóságnak, ugyanis nyugdíj előtti rendelkezési állományba vonul a Máté Szalkai katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője, Tamás Ferenc tűzoltó alezredest munkatársai, a Máté Szalkai katasztrófavédelmi kirendeltség, valamint az alárendeltségébe tartozó Máté Szalkai és Nyírbátori hivatásos tűzoltó parancsnokság állománya búcsúztatta pár nappal ezelőtt. A kollégák sorfalat álltak, majd egy-egy készfogás vagy éppen baráti ölelés kíséretében mindenki elmondhatta jó kívánságait alezredes úrnak. De jellemző azt, hogy a nagyobb települések, illetve kisebb települések önkormányzatai is elismerik a térségükben vagy településeken helytálló tűzoltókat. Így tett például a közelmúltban Kisvárda város önkormányzata is, aki ünnepélyes keretek között adta át az év kisvárdai rendőre és az év kisvárdai tűzoltója kitüntetéseket is. A díjat Leleszi Tibor polgármester, Barabás Jánosné jegyző és Aros László tűzoltó alezredes kisvárdai kirendeltségvezető adták át pár nappal ezelőtt. 2026-ban az év kisvárdai tűzoltója pedig Feskó Csaba, címzetes tűzoltó törzszászlós kollégánk lett. Gratulálunk ezúttal is neki. Én köszönöm szépen a figyelmet, szép és nyugodt napot kívánok mindenkinek, és ahogy te is említetted, előre is csendes nyugodt hétvégét.
0: Legyen így, mi is nyugodt hétvégét kívánunk nektek, és persze gratulálunk a kitüntetésekhez.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss útinformációk a főtaxitól. Nyíregyházán a Dohány utcán hibafeltárás miatt útszűkület és sebességkorlátozás várható. A Vasvári Pál és a Stadion utcán folytatódnak a munkálatok, jelzőlámpás irányítás mellett közlekedhetnek. A Ferenc körúton és az Erdősoron figyelmesen vezessenek, sáv eltolásos forgalom korlátozás van érvényben. Nyíregyháza és Nagykálló között nagy szállás, Mírjasnyelv körforgalom építés miatt sebesség és forgalom korlátozásra lehet számítani. Vezessenek óvatosan, további szép napot, kellemes rádiózást és balesetmentes közlekedést.

Rövidesen 10 óra, megint csak tettünk egy határozott lépést a következő hétvége felé. 05:15 péntek van, végre megérkeztünk a hét utolsó munkanapjához. Zsófiákat köszöntünk meg, Szonyákat, még napközben el ne feledkezzenek róla, ha esetleg van ilyen ismerősük. Ma van a család nemzetközi napja, éppen ezért az együtt töltött idő és a közösségek fontossága priorba kerül a mai napon, és remélhetőleg tudnak majd a családok egymásra hétvégén is időt szakítani. Ma van a nemzetközi klímaváltozási akciónap, az állat és növény szeretet napja Magyarországon, és a csillagászat napja. Na meg a hétvége első pillanatai lényegében. Én köszönöm az egész heti figyelmet, Simon Norbert vagyok. Jövő hét hétfőn találkozunk újra, addig is pihentető hétvégét szombaton és vasárnap is hallgassák.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
2: Hány tavasz telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most. Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
3: Van telked? Építkezz jó ár. Anikó Kézházak Kft. Már bruttó 550 ezer forintos négyzetméter ártól, kulcsakészen, extra hőszigeteléssel, hőszivattyúval, nagyon alacsony rezsivel, csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Anikó Kézházak Kft. Nyíregyháza, Debreceni út 322. anikókézházak.hu.
4: Egyetemisták, fiatal párok és befektetők. Figyelem! Figyelem! Új építésű lakás eladó Budapesten, a 7. kerületben, Erzsébet városban, az Osváth utcában. 3. emelet, utcai nézet, nappali plusz hálószoba, kiváló közlekedés, egyetemek 10 percen belül. A plusz energetika, okostelefonról vezérelhető hűtés-fűtés, teremgarázs és prémium kivitelezés egy díjnyertes fejlesztőtől. A műszaki átadás megtörtént, céges vásárlásnál az áfa visszaigényelhető. Ne maradj le Budapest egyik legjobb ingatlan befektetéséről. További információ 20 315 97 93.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: 40 éves a Máté Szalkai pedagógiai szakszolgálat. Folytatódik a KKV-k fejlődését célzó rendezvénysorozat, és hazai medencében csobbantak a vízilabdások. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fennállásának 40. évfordulóját ünnepli a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei pedagógiai szakszolgálat Máté Szalkai tagintézménye. Ebből az alkalomból szakmai napot tartanak, ahol a múlt tapasztalataiból és a jelen történéseiből építik tovább a jövőt, annak érdekében, hogy minél több gyermeknek tudjanak szakszerű segítséget biztosítani, közölték a szervezők. Közleményükben kiemelik, hogy napjainkban 14 szakemberhez fordulhatnak a környező 26 településről a gyerekek és a szüleik. Jelenleg szakértői bizottsági tevékenységet, nevelési tanácsadást, logopédiai ellátást, gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést, oktatást és gondozást, valamint a kiemelten tehetséges gyermekek tanuló gondozását tudják biztosítani a járásban erre igényt tartó tanulóknak. Folytatódik a nyíregyházi KKV-k fejlődését célzó rendezvény sorozata a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület szervezésében. A következő alkalmat május 28-án tartják a Váci Mihály Kulturális Központban. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Vármegyei Iparkamara honlapján lehet. Itt minden fontos információ elérhető. Lejátszották utolsó hazai mérkőzésüket ebben a szezonban az Aqua Ese utánpótlás vízilabdásai. A nyíregyházi pólósok szerepléséről Hatvani Péter vízilabda szakedzőt kérdeztük.
6: A Győrt fogadtuk hazai medencében, ahol papírforma eredmények születtek. Sajnos a serdülésű ifjúsági csapat sem tudott meglepetést okozni, így vereséggel szálltunk ki a medencéből. Szóval a gyermekcsapatunk egy nagyon szép győzelmet aratott, és végre azt láttuk a játékosoktól, amit tudnak igazából. Egy olyan csapatjátékot produkáltak, ami megmutatta azt, hogy miért voltak nagyon sokáig veretlenek a gyermekkorosztályban. Szeretnénk a következő fordulókat győzelmekkel zárni, és szépen zárni a szezonunkat. Most utazni fogunk majd Székesfehérvárra, ahol nem lesz egyszerű dolgunk, viszont úgy gondolom, hogy a játékosok teljes mértékben felkészültek, így az Aqua Sport Egyesület csapatai méltóképpen tudják képviselni a várost.
5: Ma már sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sokfelé várható eső, zápor. Többfelé élénk lesz a szél. Napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Rövid napos időszakokra csak itt az ország keleti felében számíthatunk. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. A szél ismét élénk lesz. Kora reggel 8 és 13, napközben 13-24 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb
7: óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Friss hírek, információk, egy óra múlva jönnek majd újra. Nagyon kellemes szép pénteket kívánok, így a hónap lassan-lassan közepénél járva, hiszen 31 naposan május, most pedig május 15-e van. Isten éltesse a Zsófiákat és a Szonyákat, külön puszilom Szántai Szonyát. Én Szendi Hajni vagyok, és remélem együtt töltjük a következő 4 órát itt a Best FM-en.

Rohan az idő, mert a hónap közepe van, május 15-e, és ma bizony a Zsófiák és a Szonyák ünneplik névnapjukat, Isten éltesse őket. Hát a Zsófia és a Szonya név tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy egy tőről fakad. A Zsófia név a görög, Szofia névből ered, melynek jelentése bölcsesség. A kereszténységben különösen jelentősége van egyébként ennek a névnek. A Szent Zsófia hit, a remény és a szeretet mártír édesanyja volt. Magyarországon a középkorban már használták, a 18. századtól pedig újra népszerű lett a Zsófia név. Híres Zsófia, Balla Zsófia költő író, illetve Zsófia hercegnő, európai királyi családok tagjai viselték a nevet. A Szonya a Zsófia orosz változatának önállósult alakja, a név tehát szintén azt jelenti, hogy bölcsesség. A 2000-es évektől egyre népszerűbb, fiatalos, rövid karakteres név. Híres Szonya, például Oroszlán Szonya, színésznő, illetve az orosz irodalomban több regény hősnő is a Szonya nevet kapta. Isten éltesse őket!

0: Következő pár adásban egy picit tudományosak leszünk, de szerintem azért annyira nem. Maglóczki Tibor kutyakiképzővel. Szia!
1: Szia, Hajni! Üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Na hát azt beszéltük az előző adás végén, hogy megnézzük, hogy milyen idegrendszeri típusok léteznek, hogyha csoportokba szedjük ezeket, ami nekem azért volt egy kicsit furcsa először, mert azt gondoltam, hogy inkább egyénekre szabva lehet azt mondani, hogy na ez a kutya, ez nagyon nyugodt, vagy nagyon harcias, vagy hasonló, de aztán láttam, hogy többféle idegrendszeri típust különböztetnek meg a szakemberek. Mi az a négy fajta, amiről ti azért sokat tudtok?
1: Hát honnan kezdjük, hogy kolerikus, a skála felső részén helyezkedik el, alatta ugye a szangvinikus, alatta a flegmatikus, és legalul a melankolikus.
0: Tehát ahogy fentről lefele haladunk, egyre nyugodtabb a kutya.
1: Így van, így van. Most igen, közben ezen gondolkodtam, hogy ugye mi a legfontosabb ismérv, igen, de akkor így jól összefoglaltad. Igazából, ami az átlag gazdinak leginkább megfelel, az a két középső típus. Aha. Tehát hogyha onnan kezdjük, hogy a melankolikus kutya, ugye használjuk hétköznapi értelemben is ezt a kifejezést, melankolikus, nem sok élet van benne, olyan magának való.
0: Sokat alszik, pihen.
1: Sokat pihen, az ingerekre nem reagál olyan intenzíven. Nyilván vannak olyan gazdik és olyan emberek, tehát ember típusoknak is megfelelő lehet, mondjuk az adott kutya, hogyha ebbe a kategóriába tartozik.
0: Mondjuk egy nyugdíjas házaspárnak, aki nem tud egy kutyával, nem tudom, minden nap lefutni 10 kilométert, annak egy melankolikus típusú kutya jól jöhet.
1: Aki mondjuk szeretgetni akarja ezt a kutyát, simogatni akarja, nincsen túl nagy mozgási igénye, könnyen alkalmazkodik, ez alapján is lehet választani.
0: És ide kutyát. Tudsz mondani kutya tipfajtát, hogy...
1: Mint, tudod, soha nem akarok fajtákat
0: tudom,
1: mondani.
0: Tudom, csak hogy így eszembe mert, jutott, hogy hát, ha most.
1: Mert az egyes fajtákon belül is azért előfordul többféle idegrendszeri típusba sorolható egyed is. Viszont, ha megyünk tovább, akkor a flegmatikus kutya, az ugye már egy kicsit temperamentumosabb. Most ugye az embereknél is használjuk, hogy flegmatikus, azért a kutyáknál az idegrendszeri típust, hogyha ezt említjük, hogy flegmatikus, de nem szabad összekeverni azzal, hogy ez a kutya is flegmán reagál a környezeti ingerekre. Tehát az idegrendszeri típus az egy tudományos meghatározás. Aha. Úgy kell érteni, hogy ez a kutya azért már élénkebben reagál a környezeti ingerekre, és én azt mondom, hogy az átlag embernek ez az idegrendszeri típus a legideálisabb.
0: A flegmatikus.
1: Hogyha, igen, hogyha kutyával szeretne foglalkozni. Nyilván most eltekintünk attól, hogy valakinek olyan sport célja van a kutyával, bár flegmatikus kutyákkal is lehet egyébként sportolni. Tehát például nyomkövetésre ezek a kutyák nagyon jól alkalmazhatóak, hogyha megfelelőképpen motiválni is tudjuk őket. Nyugodtan követi a nyomot, megbízható, precízen kidolgozza, nem hajlamos a túlkapásokra, túlpörgésre, de ez csak egy példa, hogyha megyünk úgymond feljebb a skálán, a szangvinikus kutya, az már intenzívebben, erőteljesebben reagál a környezeti ingerekre. Ezek a kutyák azért már nagyobb szakértelmet igényelnek, hogyha bármit el akarunk érni velük.
0: Aha, tehát nagyobb az akaratuk, mondjuk így.
1: Hát erősebbek az ösztönök, gyorsabban működik az idegrendszer, intenzívebb válaszokat ad. Ugye azért azt szoktam mondani, hogy nekünk is, hogy azért nehezebb a dolgunk, mert a kutya gyorsan reagál, nekünk meg a kutya reakciójára kell gyorsan reagálnunk, hogy most éppen én mit várok el tőle, mit csinált a kutya, az most nekem jó vagy nem jó, és akkor ez a lényeg, hogy abban az adott pillanatban én el tudjam dönteni, hogy ez jó lesz nekem, vagy nem. Ugye azt szoktam mondani, hogy azért nehéz nekünk, mert gyorsan kell reagálnunk a kutyának a reakciójára, és ehhez már kell a gyakorlat, ehhez kell a tapasztalat. Tehát egy kezdő gazdinak egy ilyen kutyával már nehezebb dolgoznia. Van, aki gyorsabban fel tudja dolgozni ezt, ember, van, akinek hosszabb idő szükséges, kinek milyen előképzettsége van, de ezek a kutyák azért már elég jó sportkutyák, hogyha bármilyen sportra szeretnénk használni, akár egy intenzív engedelmességi munkát szeretnénk vele, agilitét, őrzővédő sportot, hogyha az ösztönök erre megfelelővé teszik a kutyát. Uh-huh. Na most a negyedik csoport, a kolerikus,
0: amit nem ajánlom senkinek, ezek szerint.
1: Azt nem ajánlom senkinek, tehát ezt már a fegyveres testületek sem igazán szokták kedvelni, mert ezek a kutyák túl intenzíven reagálnak az őket ért környezeti ingerekre. Hogyha erősek az ösztönök és túl intenzív választ ad a kutya, akkor nagyon nehéz kezelni. De az jellemző rájuk egyébként, amellett, amit elmondtam, hogy ezeket a kutyákat, hogyha egy inger éri, nem is kell túl erős inger, de egy olyan inger éri, amire ő nagyon intenzíven válaszol, ugye azt lehet megfigyelni, hogy nagyon nehezen nyugszanak le.
0: Aha,
1: tehát gyorsan felpörög, a kiváltó inger már régen megszűnt, viszont ez a kutya még mindig pörög, nagyon sokáig, és nehéz leállítani, nehéz lenyugtatni. Tehát azért ez a másik szélsőség, ugye, hogy ezek a kutyák már túlzásokba tudnak esni, és ide már tényleg, hogyha valakinek egy ilyen kutya kerül a kezébe, akkor itt nagyon nagy tapasztalatra és rutinra van szükség, hogy egy ilyen kutyát kezelni tudjunk. Ezért az átlag ember egy ilyen kutyával igazából nem tud együtt élni.

Május 15-e van, Szendi Hajni vagyok, és jön nálunk már is a kalendárium. Ma a Zsófiákat és a Szonyákat köszönthetjük fel. Ma van a család nemzetközi napja. 1994 óta május 15-e az ENSZ kezdeményezésére a család nemzetközi napja. A cél, hogy felhívják a figyelmet a család társadalmi szerepére, az egymás iránti felelősségre, gondoskodásra. Ez az alkalom jó lehetőség arra, hogy elgondolkozzunk, mit jelent számunkra a család. Együtt töltött vacsorák, gyerekkacaj, támogatás a nehéz időkben, osztozás a boldog pillanatokban. Ezek mind erősítik az emberi kapcsolatot. Ma van a tanárok napja, nem Magyarországon, hanem Dél-Koreában. Ott tartják a tanárok napját május 15-én, Szent John király születésnapja alkalmából, aki nagyban hozzájárult a koreai írásrendszer létrejöttéhez. Ezen a napon a diákok virággal köszöntik a tanáraikat, kifejezik tiszteletüket. Ez alkalomból akár magyar tanárokat is köszönhetnek, akik életre szóló hatással vannak tanítványaikra. És akkor nézzünk egy-két eseményt. Ezen a napon elindult 1862-ben az első olajszállító hajó az Egyesült Államokban. A tanker Elizabeth Watts történelmi jelentőségű. Ez volt az ipari olajszállítás kezdete, ami alapjaiban megváltoztatta a gazdaságot. Ezzel vette kezdetét az olaj, mint stratégiai nyersanyag kora. Ma a megújuló energiák világában érdekes visszatekinteni arra, hogy honnan indult az olajkorszak. 1509-ben május 15-én házasodott össze 8. Henrik és aragóniai Katalin. Ez a házasság Anglia történelmének egyik legfontosabb fordulópontjához vezetett. Henrik későbbi válása Katalintól az anglikán egyház megalakulását idézte elő. A szerelmi politika és hatalmi érdekek különös keveréke ez a történet. Azt hiszem, méltán készült ebből már sok film, illetve tudorok néven sorozat is. 1971-ben ezen a napon elindult a Szovjetunió első emberes űrmissziója, melynek célja a világ első űrállomása, a Szaljut 1 volt. Bár a küldetés végül tragédiával zárult, a visszatéréskor a három űrhajós életét vesztette, mégis ez volt az első lépés a hosszú távú űrtartózkodás felé. Ma, amikor a Mars utazás már nem csak álom, érdekes visszanézni ezekre a bátor kezdetekre. Ma van a parasztok napja a latin országokban, Spanyolországban és néhány dél-amerikai országban. A mezőgazdasági dolgozók, a campesinók, a parasztok napja mai. Szent Izidor földműves emlékére tartják, aki a földművelők védőszentje. Ilyenkor ünnepségeket, falusi vásárokat, hagyományőrző felvonulásokat rendeznek. A mai napon tehát a földet, az élelmiszert és az előállító embereket ünneplik. És persze vannak hírességek,

is, akik május 15-én születtek. Például L. Frank Baum, amerikai író, az Óza nagyvarázsló című klasszikus meseregény szerzője. Madeleine Albright, az Egyesült Államok első női külügyminisztere. Andy Murray, 1987-ben született brit teniszező. Emmy Smith, 69-es, egy amerikai futballjátékos, minden idők egyik legsikeresebb NFL futója. És Els Palminteri, amerikai színész is ma ünnepel. Ő a forgatókönyvírók között is azért jeleskedik, például a Bronx-i mesével. Ő 1952-es.

Nagyon-nagyon sokan szeretnek a hétvégén kimozdulni egy kicsit otthonról, és a hétköznapokat megtörni egy kirándulással, egy sportos nappal, vagy csak kiülni a kertbe, és nézni ki a fejükből egy pohár bor társaságából. Szóval májusban, társaságából helyett, társaságában. Szóval a május az általában nagyon szép időt szokott hozni, most azonban ez a hétvégére nem lesz igaz. Szombaton, nyugaton többnyire erősen felhős, borult lesz az ég, de másutt még hosszabb időre kisüthet a nap. Több helyen lehet szombaton zápor, sőt zivatar, az ország nyugati részén tartós eső. Kiadós csapadék érkezik holnap. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, aztán délután egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a szél, megélénkül, olykor meg is erősödik. Holnap 5 és 12 fok között alakulnak a hőmérsékletek hajnalban. Délután a Dunántúlon jellemzően 15-20, a Dunától keletre pedig 20-25 fok között alakulnak a csúcshőmérsékletek, és hát vasárnap is ritka ronda időnk lesz. Erősen felhős, borult idő valószínű, csak egy-két helyen lehet egy pár órás napsütés, viszont szinte mindenhol eső, zápor, zivatar jön a hét utolsó napján, kiadós csapadék várható vasárnap is. Az északnyugati, északi, északkeleti szél a nyugati-északnyugati tájakon megerősödik, lesz, ahol viharossá fokozódik. Vasárnap hajnalban 8-13, délután 14-20 fok lesz. Hétfőn egy picit javul az idő, de azért elég sok helyen kell még mindig esőre számítani. Egyelőre úgy néz ki, hogy Szombathelyen, Nagykanizsán, Sárospatakon, Mátészalkán és Nyíregyháza térségében lehet megúszni az esőt, máshol mindenhol kell majd ez esernyő.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
2: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
3: Eleged van, már megint dolgozol, és még mindig nincs vége. Tudjuk, szívás.
4: A melóban nem tudunk segíteni, de abban igen, hogy ne legyél éhes közben. Forró, ropogós, brutál jó pizzák, amik végre helyre tesznek. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu. Túlélni könnyed telehassal.
5: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
6: És ez még csak a bemelegítés.
5: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
7: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesületnek bízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
8: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Ügyvezető a Nyíregyházi Állatpark élén. Nyílt napot tartott a szülészet, és 35 éves jubileumát ünnepelte a Tisza Nagyfalu polgárőrség. Kovács Rádai Andrea vagyok. Pap Endre zoológiai igazgató helyettest nevezte ki Kovács Ferenc polgármester a Nyíregyházi Állatpark új ügyvezetőjévé, közölte a Városháza sajtóosztálya. Az új vezető Gajdos Lászlót váltja, akinek ügyvezetői tisztségét országgyűlési képviselővé válása miatt közös megegyezéssel megszüntették. A közleményben emlékeztetnek, Pap Endre több mint 20 éve dolgozik a Nyíregyházi Állatparkban, ahol állatorvosként, majd igazgató helyettesként szerzett jelentős szakmai tapasztalatot. Idén 10. alkalommal rendezték meg a Várandóság hete nyílt napot a Nyíregyházi Szülészet Nőgyógyászati Osztályán. A program fontosságát és a Nyíregyházi Szülészet regionális súlyát a számok is jól mutatják, hiszen a Vármegyében az elmúlt évben közel 4000 kisbaba látta meg a napvilágot. A rendezvény jelentőségéről Ajzner Évát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház főigazgatóját kérdezte rádiónk.
10: Azt gondoljuk, hogy a családok életében a legcsodásabb időszak a gyermekvárásnak az időszaka, és nyilvánvalóan kötődik hozzá számos olyan dolog is, ami az ismeretlentől vagy a más helyzettől való félelem. A mi kórházunk már 10 éve úgy gondolja, hogy segíteni kell ebben a családokat, ki kell nyitni a szülészetnőgyógyászati osztályoknak az ajtaját, családbaráttá kell tenni, mi egyébként többszörösen családbarát szülészet is vagyunk, és a kérdéseikre választ kell adni.
9: Ünnepi közgyűlés keretében emlékezett meg fennállásának 35. évfordulójáról a Tisza Nagyfalu polgárőrség, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőrszövetség. Az eseményen elhangzott, a helyi polgárőrséget 1991-ben alapította Jászovics László, aki a Vármegyei Polgárőrszövetség alapító tagjaként és elnök helyetteseként hosszú évtizedeken át szolgálta a közbiztonság ügyét, miközben saját egyesületét is elhivatottan vezette és képviselte. Az ünnepség során Bán Gábor vármegyei elnök helyettes elismeréseket adott át az egyesület tagjai részére. Híreink végén a várható időjárásról. Ma már sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sokfelé várható eső, zápor, többfelé élénk lesz a szél. Napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Rövid napos időszakokra csak itt az ország keleti felében számíthatunk. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. A szél ismét élénk lesz. Kora reggel 8 és 13, napközben 13-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Friss hírek, információk egy óra múlva lesznek újra. Hát az inkontinenciáról túl sokat nem szoktak beszélgetni az emberek, de ha bekapcsoljuk a tévét, akkor a reklámok biztos, hogy ezzel kapcsolatban valami információt adnak nekünk. Az elmúlt pár napban Kerner Csaba urológussal beszélgettünk az inkontinenciáról. Hamarosan folytatjuk is.

Szendi Hajni vagyok, és ma megismerjük az Ózvilágának megalkotóját. 1856-ban, május 15-én született Lyman Frank Baum, amerikai író, újságíró, színházi ember, és minden idők egyik legnépszerűbb meseregényének, az Óz a nagyvarázsló című műnek a szerzője. Baum eredetileg nem is irodalmi pályára készült, gyermekkorában galambtenyésztéssel foglalkozott, aztán saját újságot szerkesztett, sőt, olajlámpákat is árult. A történet mesélés azonban mindig is vonzotta. Négy gyermeke volt, nekik találta ki először Óz varázslatos világát, és a mese annyira népszerű lett, hogy végül könyv formájában is kiadta. Az Óz a nagy varázsló gyorsan siker lett. Egy lányról, Dorothyról szól, akit egy forgószél elrepílt Kansasből a csodás Óz birodalmába. Ott találkozik az oroszlánnal, aki bátorságot keres, a madár ijesztővel, aki eszet szeretne, és a bádog emberrel, akinek a szíve hiányzik. Együtt indultnak tehát útnak, a sárga köves úton, hogy megtalálják a nagy varázslót, aki talán segíthet nekik. A történet egyszerre szól a barátságról, az önismeretről és a bátorságról, meg arról, hogy amit keresünk, gyakran már bennünk van. A könyvnek 13 folytatása született, de az első kötet máig a legismertebb. 1939-ben nagy sikerű film is készült belőle, Judy Garland főszereplésével. A mai nap útravalója tehát az Óz a nagy varázsló történetéről szól, és a következőképpen hangzik: nincs olyan hely, mint az otthon.

0: Ma is Kerner Csaba, urológus nőgyógyász szakorvossal beszélgetek. Üdvözlöm, doktor úr!
1: Üdvözlök!
0: Az inkontinencia témánk nagyon sok mindent már elmondott, és szerintem azért megnyugtató szavak is voltak mindenféleképpen, és ugye legutóbb az volt a témánk, hogy a nőknél ugye stressz, inkontinencia vagy sürgető vizelési problémák alakulhatnak ki. Ez utóbbi általában a fertőzéssel függ össze, gyógyszerre jól kezelhető. Viszont a stressz, inkontinencia az már ugye azt mondta, hogy attól is függ, hogy ki hogyan szeretne tovább lépni, hogy milyen az élethelyzete, mert van, akit mondjuk egyáltalán nem zavar az inkontinencia, betét teljesen jól el van vele, mások azonban azt mondják, hogy már egy-két csepegés is zavarja őket, és ők ezt szeretnék megszüntetni. Na, ha ez van, hogy valaki ezt a problémát szeretné megszüntetni, akkor milyen módszerek vannak?
1: Elsőként egy picit szeretnék pontosítani. A sürgető vizelési ingernél az egyik nyilvánvalók lehet a fertőzés, viszont a pacienseknek a legnagyobb száma az nem ettől szenved, hanem pont ez a változókori hormonváltozás miatt, de gondolom erről később majd
0: igen,
1: lesz szó.
0: Igen.
1: Ez a második fajtája az inkontinenciának. A stressz inkontinenciánál többféle kezelési lehetőségünk van. Itt is abszolút tudunk alkalmazkodni ahhoz, hogy a pacienssel mit tudunk megbeszélni és mit kíván. Az alap az az, hogy a gáttornát, intimtornát azt mindig szoktam erőltetni. A nehézség ebben az, hogy nehéz olyan szakembert találni, olyan speciálisan képzett gyógytornászt, aki ebben tud segíteni. Otthon is el lehet kezdeni ezt a intimtornás időszakot, viszont ezt komoly statisztikák, tanulmányok mutatták ki, hogy ha valaki szakember segítségével kezdi el, illetve ha már tudja is, hogy mit kell csinálni, szakember segítségével csinálja, 4-5-ször hatékonyabb, mint hogyha magában otthon elkezdeni. Érdemes ilyen szakembert keresni. Sajnos tényleg ilyen speciálisan képes szakember viszonylag kevés van.
0: Igen.
1: Következő lépés, hogyha valaki nem szeretne műtétet, mert műtétes és nem műtétes lehetőség is van a kezelésre. Ha valaki nem szeretne műtétet, akkor olyan speciális orvosi szilikongumiból készült, hüvelybe helyezhető eszközöket tudunk felajánlani, amik segítenek a hüvelysüllyedés, mélysüllyedés, vagy esetleg, hogyha valakinek mélyeltávolítása volt, akkor a hüvelycsonk süllyedésének a megakadályozásában. Itt is alapvetően két formája van ezeknek a pessáriumoknak, mert így nevezzük őket, inkontinencia pessáriumok. Alapvetően két formája van. Az egyik formájában a paciens határozza meg azt, hogy mikor van fent az a pessárium, vagy mikor nincs. Tehát ő kezeli. Reggel fölteszi a pessáriumot, este pedig leveszi. Emellett aktív hölgyeknél, akik aktív házas életet élnek, másképp nem elképzelhető a pessárium viselése. Idősebb korban, amikor erre már nincs akkora igény, akkor tudunk fix pessáriumot ajánlani. Itt nagyon sokfajta méretű és típusú pessárium van. Felteszünk egy pessáriumot, és elvileg ahhoz 1-2 évig nem is kell hozzányúlni a szokásos ellenőrző vizsgálatok kivételével. Utána cserélni kell. Alapvetően a pessáriumoknak ezt a két fajtáját különítjük el, de vannak olyan egészen speciális pessáriumok, amik egyszer vagy kétszer használhatók. Ezt kifejezetten akkor szokták használni, hogyha csak mondjuk sportoláskor van néhány csepp vizeletvesztés, olyankor egy ilyen speciális pessáriumot, kucsőpesszáriumot föltesz a paciens, és utána pedig ezt el is dobja. Ezek speciálisan ilyen helyzetekre lettek megtervezve.
0: Most elkezdtem itt ezen gondolkozni, ez a pessárium, hogy mennyi minden változott már itt. Ugye régen a pessáriumot fogamzásgátlásra javasolták, de akkor
1: gyakran találkozom ezzel, nagyon gyakran találkozom ezzel. Itt tényleg határozottan el kell különíteni, 60-as, 70-es években pessárium, azok fogamzásgátló pessáriumok voltak, ezek pedig inkontinencia pessáriumok. A név abból adódik, hogy hüvelyben használjuk mind a kettőt.
0: Igen. De a felhelyezés is akkor teljesen egyszerű, nem? Tehát, hogy
1: ezzel kapcsolatban, hogy ha valaki a rendelésemre eljön, én legalábbis így szoktam csinálni, akkor nekünk elég komoly készletünk van pessáriumokból. Aha. Mi ezt próbára használjuk, utána sterilizáljuk őket. Én fölteszek egy pessáriumot a pacienseimnek, és utána egy-másfél órát eltölt kint. Lépcsőzik, üsül, kimegy a parkba, egyáltalán megérzi, hogy miről van szó. És ha visszajön, akkor ez alapján, tapasztalat alapján tudja megmondani, hogy jó-e neki az a pessárium, vagy másikat szeretne próbálni. 3-4-5 próba is benne van egy ilyen pessárium alkalmazásban. Az a lényeg, hogy a végén megtaláljuk azt a pessáriumot, ami neki jó.
0: Amit nem érez, hogy fönt van, ugye?
1: Tehát, hogy pontosan így van. Az a célja, hogy mindent ugyanúgy tudjon csinálni, mint hogyha nem lenne beteg, ha nem lenne semmi baja. Ha pedig olyan pessáriumról van szó, amit ő reggel föltesz, este pedig levesz, akkor ott a rendelőben a szóbeli segítségünkkel megcsinálja ezeket a műveleteket, tehát leveszi a pessáriumot, tisztítjuk, és vissza is rakja a pessáriumot magának, senki nem menjen el úgy, hogy ne tudja, hogy hogy kell kezelni egy pessáriumot, tehát nem csak egy receptről, egy papírról van szó.
0: Nagyon jó, amit mond, tényleg, tehát az elejétől végig idézőbe fogják a paciens kezét, és akkor elérhető az, hogy a pessárium úgy legyen fönt, hogy nem is érzi, hogy ott van, és ez a kellemetlen vizeletcseppegés pedig akkor ott a múlté. Ez a végtelenségig csinálható egyébként? Tehát, hogyha valakinek ez megfelel, akkor nem kell műtét.
1: Ez határozottan egy jó dolog a pessárium. Az egyik az, hogy bármeddig használható, a másik pedig az, hogy gyakorlatilag nincsen szövődmény veszélye.
0: Igen.
1: Akármilyen jó indulattal, szakértelemmel csinálunk meg egy-egy műtétet, egy beavatkozás, annak mindig lesz szövődmény lehetőséges, egy gyógyulás, ez a barvérzés, kilökülés veszély. Pessáriumnál gyakorlatilag nincs szövődmény veszély.

táncpartikkal. Már úgy hangzik, mintha egy karibi üdülőhely, vagy egy titkos enklávé lenne az Indiai óceánban, Aussie mindössze 2 órás autóutazásra található Londontól. Az Essex partjánál fekvő 380 hektáros sziget nem csak visszatérő híres vendégei, hanem meglepő elhelyezkedése miatt is egyre nagyobb publicitást kap. Aussie Island egy ősi, még a rómaiak által épített gáton keresztül kapcsolódik Angliához, az átjáró azonban naponta csak 2-szer járható, akkor, amikor apály van. Nos, az idilli szigeten elérhető tevékenységek középpontjában az egészség áll. A látogatók szedret szedhetnek, homokdűnéket fedezhetnek fel, kerékpározhatnak és különféle ütőjátékokat játszhatnak. A kedves kis homokvár építés és az ingyenes kerékpár kölcsönzés mögött azonban sokkal mélyebb történet húzódik. A 20. század elején egy Friedrich Nicholas Charrington nevű férfi vásárolta meg a szigetet, hogy ott rehabilitációs programot hozzon létre a drog és az alkohol függőségből kilábalni szándékozóknak. Aussie küldetése több mint 100 éven át változatlan maradt, és olyan hírességeket is fogadott, mint például Amy Winehouse. 2010-ben mégis bezárták. Az első világháború idején a brit haditengerészet bázisaként is működött, a Cambridge-i Egyetem pedig egykor a sziget egyedülálló ökológiáját, madarait és a tengeri élővilágot kutatta. Az újjáélet Aussie napjainkban igazi szórakoztatóipari központ lett. Daniel Radcliffe 2012-ben ott forgatta le a Fekete ruhás nő című filmet, alig bírtam végignézni, annyira félelmetes volt, de a sziget népszerűsége egészen pontosan 2020-ban ugrott egy hatalmasat, mert hogy akkor tűnt fel a Harmadik nap című horrorisztikus sorozatban. A sziget nem meglepő módon egy stúdiónak is otthont ad, ahol többek között Rihanna is rögzített már zenei anyagot. Manapság egyformán alkalmas lehet egy pazar esemény házigazdájának és egy csendes hétvégének. A házak bérleti díja körülbelül 136 ezer forintnál kezdődik, éjszakánként. Ha szezonon kívül látogatunk el oda, akkor jó eséllyel úgy érezhetjük, hogy a sziget csak és kizárólag a miénk.

Szendi Hajni vagyok, megérkeztek az újdonságok a hazai mozikba, van mire nézni, van miből választani. Természetesen az új filmek egy pár régit kitaszítottak a filmszínházakból, de hát így szokott ez lenni. Na nézzük akkor, mik az újdonságok. Ki hitte volna, kettő az összeesküvő, ez egy francia vígjáték címe, ez is megérkezett a hazai mozikba, illetve egy magyar koncertfilm is egészen pontosan. Az a címe, hogy a Hangok filmje, Duka Elemér Gypsy Chamber Orchestra élő koncert, ez az, amit megnézhetünk a moziban. A Szeretet, ami megmarad, ezzel a címmel egy izlandi, dán, svéd-francia vígjáték debütált nálunk. Az apám Victor Hugo, ezzel a címmel egy francia filmdráma érkezett. A gyerekeknek itt a Bori, a mozi film, illetve hát aki szereti a metal zenét, az Iron Maiden-t is megnézheti a moziban, mert hogy a Burning Ambition című amerikai dokumentumfilm is debütált. Kill Bill, a teljes véres történet, nem csinálták újra a filmet, de újra nézhetjük ezt az igazán kultikus, véres és hát döbbenetes képkockákkal rendelkező alkotást. Az akciófilmet 2004-ben készítette el Tarantino, Uma Thurman főszereplésével többek között, és most ez a film visszatér a hazai mozikba, akárcsak a Top Gun Maverick 2022 után újra látható, és hát a következő héten is lesznek majd ilyen visszatérő filmek, szóval régi és új, egy helyen, jó szórakozást!

0: Balaton parton.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyél el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
4: A MAN Klíma a klíma specialista. Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma.
5: A MAN Klíma.
4: A Daikin és a Sinclair Klímák kiemelt értékesítője.
5: shop.amanklima.hu.
6: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
7: És ez még csak a bemelegítés.
6: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
8: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44,
9: vagy pizzamafia.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: Bárki megkóstolhatja a város tortáját. Az őzek felelősek a legtöbb vadbalesetért, és hallgatói siker a Kazinci verseny országos döntőjén. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is elkészíti a város tortáját a Sipkai Barna Technikum. Szombaton a városnap keretében bárki megkóstolhatja, 3500 szeletet osztanak majd ki az édességből a Kossuth téren. Takács Zoltán szakmai igazgatóhelyettest kérdeztük az idei ízekről.
11: Az idei várostorta 10. várostorta lesz. A kolléganőnk Vaskó Gyurkovics Patrícia, aki még tanulóként az első tortán elkészítésével részt vett, ő kreálta most ebben az évben ezt a tortát, és látta a tévében, hogy márciusban már Japánban a cseresznyevirág virágzik, és hogy milyen jó lenne most már itt is tavasz lenne, és ilyen pasztát lehet kapni. Ez alkotja a krémet egy kis citrommal kiegészítve, és a legfelső réteg az egy tejbegrízes réteg, amely egy kicsit a házi ízeket hozza vissza, anyukáink, nagymamáink süteményét, hogy minden meglegyen benne, modern készítmény, illetve a házias ízek is egybe legyenek, ugye egy kis fehér csokival, egy kis liofilizált meggyel, kis megylekvárral, és ilyen ropogós citromréteg is van benne, ami kellemes harapáskor.
10: Csaknem 500 bejelentés érkezik évente az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs vármegyei területi szervezetéhez vadgázolással kapcsolatban. A legtöbb ilyen balesetért az őzek felelősek, írja a nyíregyháza.hu. Évente körülbelül 200 olyan eset van, amikor rendőrségi intézkedés is történik. Fazekas Gergely, a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei vadászkamara titkára elmondta, a vadgázolások jelentős részét a nagy vadak okozzák. De a kisebb testű vadak, mint a nyúl vagy a fácán, szintén komoly károkat idézhetnek elő a gépjárművekben, különösen nagyobb sebességnél. Kazinci éremmel tért haza a Nyíregyházi Egyetem egyik hallgatója, a felsőoktatási Szép Magyar Beszédverseny országos döntőjéről. Az esztergomi megmérettetésen az intézmény 2 hallgatója képviselte az egyetemet. Molnár Viktória első éves óvodapedagógus szakos hallgató Kazinci érmet nyert. Márton Kornél Péter 3. éves angol történelem szakos hallgató pedig emléklapot vehetett át, közölte a Nyíregyházi Egyetem. Ma már sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sokfelé várható eső, zápor. Többfelé élénk lesz a szél. Napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Rövid napos időszakokra csak itt az ország keleti felében számíthatunk. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. A szél ismét élénk lesz. Kora reggel 8 és 13, napközben 13-24 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
0: Friss hírek, információk jönnek majd egy óra múlva, és a híreink pedig elolvashatóak a www.bestefemnyiregyháza.hu. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel. Sokszor lehet ezt észrevenni, hogy amikor tini lányok, tényleg abszolút nincs rajtuk semmi háj, súlyfelesleg, ruganyosak, szépek, csinosak, narancsbőr még akkor is előfordulhat. Miért kerülnek ránk ezek a gödröcskék? Amit azért annyira nem szeretünk, nem sokára ez lesz a témánk, aztán pedig főzünk egyet Friedrich Anta séffel, megpróbálunk olyat, amitől nem lesz narancsbőrünk, jó?

tudom, mi nők úgy egy kicsit furcsán állunk a testünkhöz, azon gondolkoztam a napokban, jártam egy strandon, hogy hát itt-ott, ahol kibudjan belőlünk egy kis háj, meg narancsbőrünk van, azt úgy mi nők szeretjük úgy eltakargatni, ugye, tehát rögtön nem bikinit veszünk, hanem valami hosszított fürdőruhát, magunkra tekerünk törölközőt, ilyen strand lepleket pakolunk magunkra, és sorolhatnám, és ahogy én is ott takargattam bizonyos részeimet a strandon, és úgy nézelődtem, néztem ki a fejemből, azt vettem észre, hogy a pasik viszont teljesen természetesen viselik a sörpocakjukat, meg ilyenek, szóval ők nem takargatnak, nem. Tehát ült egy apuka is, lefolyt a székről, olyan elégedett fejjel ette a jégkrémet, miközben mellette a kicsit túlsúlyos anyuka nyakig be volt öltözve, hogy pont ezen kezdtem el gondolkodni, hogy szerintem a pasiknak van igaza. De tényleg, szóval biztos a férfiak közül is nagyon sokakat zavar, hogy van itt egy kis háj, meg ugye idővel itt-ott ők is megereszkednek, de ők teljesen jól kezelik el, szóval jó, ilyen hasam van kész, azért megyek, csobbanok, élvezem az életet. Hát nem tudom, lehet, hogy kellene követni nekünk nőknek is ezt a kis vonalat. Minden esetre azért az megfigyelhető, hogy vannak olyan nők, akiknek egyszerűen nincsen narancsbőrük, mert ahogyan kúszik felfelé a hőmérséklet, ugye egyre több ember számára egy kicsit rémálommá válik az, amikor ki kell menni a strandra, és hát a manapság amilyen nyarak vannak, már simán szeptemberben is strandolunk még, tehát meg hát ugye edzőterem itt-ott, az ember azért csak levetkőzik, és hát látszik a narancsbőr. Maradjunk ennyivel. Vannak, akik ezzel küzdenek, vannak, akik nem. Azt is észrevehettük, hogy ahogy közeledik a jó idő, az internetet elárasztják a különféle reklámok, hogyha ezt magunkra kenjük, akkor nem lesz narancsbőrünk. Vagy még pont van időnk eltüntetni a narancsbőrt, még mielőtt a strandra megyünk, ezzel is ránk pakolva ezt a terhet, hogy hát narancsbőröd van, akkor az ciki, és meg kell szüntetni. Minden esetre ezeket az apró gödröcskéket nagyon nehéz eltüntetni, legfőképpen akkor, hogyha nyilván nem megfelelő eszközök vettünk be ellenük. Nyilván nem létezik csodaszer, amely önmagában képes lenne eltüntetni a narancsbőrt, vagy lefaragni rólunk a plusz kilókat. Vannak különböző táplálékkiegészítők, zsírégető tabletták, krémek, olajok, amelyek elősegíthetik ezt a folyamatot, de ezek kéz a kézben járnak, nyilván az életmódváltással. További szempont egyébként az is, hogyha nézelődünk, hogy nem vagyunk egyformák genetikailag sem. Lehet látni olyat a strandokon, hogy valaki 50 kiló vaságyal és narancsbőrös, míg mellette jön valaki túlsúllyal és nem narancsbőrös, ugye? Tehát, hogy azért ezt is megfigyelhetjük. Minden esetre azért vannak dolgok, amelyekkel tehetünk a narancsbőr ellen, például a tiszta étkezéssel. Nagyon fontos a tiszta étkezés. A feldolgozott élelmiszerek ugyanis számos telített zsírsavat és gyorsan felszívódó szénhidrátot tartalmaznak, amelyek nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy kialakuljon rajtunk a narancsbőr. Nem csak a különböző édességeket és sós rágcsákat kell kivonni az étkezéseinkből, hanem bizonyos tej és hústermékeket, péksüteményeket, az előre dobozolt salátákat, a félkész köreteket is. A tiszta étkezés alapját egyébként a természetes alapanyagok képezik, mint a nyerzöldségek és a gyümölcsök, akár lehetnek ezek fagyasztottak is, illetve a különböző friss húsok és bizonyos száraz termékek. Tehát nem kell megijedni, a tiszta étkezés nem egyenlő a fogyókúrával, nem kell éheztetni a szervezetünket, csupán arra kell törekedni, hogy minél kevesebb mesterséges anyag kerüljön bele, ami szerintem, hogyha az embernek nincs narancsbőre, akkor is feltétlenül fontos lenne. Minden mellett a megfelelő folyadékbevitelt is hangsúlyozzák a szakemberek, mert hogy nehéz betartani nyilván a napi szükséges folyadékbevitelt, de érdemes ezt megpróbálni, ma már applikációk is vannak, online kalkulátorok, én letöltöttem egyszer egy ilyen applikációt, fél nap után leszettem, tehát megőrültem, hogy folyamatosan pittyeget, hogy igyak, ezért azt szoktam csinálni, hogy mindig magam mellé teszek innivalót, és akkor ott azt szépen elszürcsölgetem. Nehéz összehozni egyébként sokszor ezt a pár litert, amit ajánlanak nekünk az dietetikusok például. Nos, hogyha kikalkuláltuk, hogy mennyi az a folyadék, mennyi amire szükségünk van, akkor ezt próbáljuk is megbetartani. 2-3 liter folyadék ugye az ajánlott, és hát számtalan kulacs igyekszik ma már a külsőségükkel is arra ösztönözni bennünket, hogy fogyasszunk több folyadékot. Tehát iszunk a kulacsból egy decit és megdícsér, hát nem beszél, hanem ott a csíkon látszik, hogy ez az remek munka, meg sorolhatnám. Tehát ma már mindent kitalálnak, a különféle webshopok tele vannak ilyen kulacsokkal is, meg hát szerintem tegyük tényleg ilyen kívánatossá az innivalót, tehát legyen szép
a poharunk, vagy lökjünk bele akár egy-két szem gyümölcsöt. Én a múltkor a sima vízbe áfonyát tettem, és tök jó volt, tényleg. Szóval megkívántam, nyilván már 2-3 óra hossza múlva, az az áfonya nem nézett túl jól ki, tehát pont az ellenkező hatását ért el. Ebből az a tanulság, hogy meg kell azt addig inni. Tehát a narancsbőr ellen a tiszta étkezés, a folyadékbevittel, ami nagyon fontos, és természetesen a nem megkerülhető mozgás, mert hogy ez talán a legtöbbeknek a legkritikusabb pont. Azt mondják, nincs idejük, lusták, nem tudják, hogy kell, szóval bármiféle dolgot lehet mondani, hogy miért nem akarunk mozogni. Persze vannak betegségek is, amelyek akadályozó tényezők lehetnek. Azonban tény, a rendszeres mozgás az tényleg gyógyír a narancsbőr ellen, meg rengeteg mindenre jó. Nem kell napi több órás kemény edzést végrehajtanunk, hogyha minden nap képesek vagyunk egy órát szánni arra, hogy sétáljunk, vagy fél órát szánni arra, hogy súlyzós kardioedzést végezzünk, esetleg negyed óráig ilyen nagyon erős edzést végzünk, akkor sokat tettünk a narancsbőr leküzdéséhez vezető úton. Sokan egyébként lebecsülik a torna erejét, pedig az iskolában nem véletlenül nyüstöltek vele bennünket a tanárok. A nyújtási feladatok kiválóak az ízületek fitten tartásához, a kardió és saját testsúlyos feladatok pedig az izmokat tartják karban, arról már nem is beszélve, hogy a lelkünket is szerintem nagyon jól ápolja a mozgás.

0: Sok-sok piros után eljött a zöld ideje, mert az elmúlt adásokban az eperről esett szó, és hát egyébként a Japánban is jártunk, ahol fehér eper van rózsaszín kis magokkal, de most hát olyan dologról lesz szó, aminek a vastartalma magas, örjöngenek benne a vitaminok, az alapanyagunk Friedrich Antal séffel ma, a sóska. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is!
0: Na, szereted a sóskát?
1: Én szeretem a sóskát, kimondottam. Az a probléma Magyarországon, hogyha azt mondod, hogy sóska, egyetlen egy ételbe tudod
0: elképzelni,
1: a sóska. Igen, meg a sóska főzelék, akkor kettő.
0: Én levest szoktam, igen.
1: Vége is. Tehát effektív egy savanykás, klasszikus ízhatás, ha lehet, akkor van egy kis tejtermék is ebbe, akár a levesbe, akár a főzelékbe, de nagyon tovább nem gondoljuk. Tehát sóska főzelék, azt a főtt krumplival, meg főtt tojással lehet tenni, tehát nincs túl bonyolítva. Finom, de unalmas, tehát elméletileg, hogyha azt nézem, teljesen unalmas. Ezek a általam nagyra tartott franciák viszont gurménak tartják, és ott ez a gasztronómia egyik csúcsa, hogyha te a sóskával már elkezdesz foglalkozni, mert ők már a kacsa mellé, a különböző kulináris halak mellé gyönyörűen tudják párosítani. Itt is használnak persze tejszínes szószt, ugyanúgy mi a spenótot készítjük, de ők a sóskával tudnak ugyanilyen jól eljátszani, és nagyon finom érdekes ízeket, és nagyon finom érdekes ételeket raknak össze. Tehát nálunk, ameddig, ahogy fogalmaznék, ilyen menzás, tehát maga a sóska az egy menzás étel.
0: Amit minden gyerek visszaküld, na jó, 10-ből 9, igen, pedig finom.
1: És Franciaországban meg fine dining az az alapanyag, úgyhogy nagyon jó. Természetesen én nagyon szeretem a sóskamártást, ezért egy klasszikus sóskamártást egy picit újra gondolva, de közre adok. A sóskához visszatérve, bocsánat az elejére, elfelejtettem mondani, hogy természetesen már az ókorban, a rómaiak, meg Ázsiából származik, és egy vadnövényként terjedt el. Vad.
0: Ja, ami babnövényt ér, nem mondom, ezt fejtsük meg. Ja, vadnövény, hát igen. Pont mondtam a múltkor a férjemnek, mentünk egy ilyen mezőn, hogy mondom, az meg úgy néz ki, mint egy sóska. Tehát, hogy itt is van valami hasonló.
1: Úgyhogy, és azért is igen, a sóska mártás, amikor elkészítjük így alapban, hogy egy kis vajon megfuttatva a sóskát, egy kis liszttel megszórva, meg fölönte egy kis tejszínes alaplével, só, picit cukorral, meg egy csöpp citromlével ízesítjük, akkor tökéletes, de hogyha kicsit több vizet töntünk rá, rakunk bele egy kis fehérbort, meg burgonyát is rakunk, és leturmixoljuk, akkor egy nagyon finom sóska krémlevest kaphatunk belőle, például egy kis pirított mandula, meg kecske sajta tuningolva, pedig már fine diningozunk, és akkor nagyon jó. Ez a fine dining, ez jól hangzik, de nem, tehát tényleg lehet egy különleges dolgot összehozni belőle, de hogyha csak egy finom sült halfilét, akár tengeri, akár fogasfilét grillezünk le, és ehhez egy kellemes sóska, tejszínes mártást adunk, az is nagyon finom lesz, az is nagyon kis cool.
0: Akkor az Anti Séf az Amatőr Facebook oldalon ott lesz?
1: Ez fönt lesz, persze, természetesen.
0: Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

Szendi Hajni vagyok. Jön a Töri Lecke, és ma Bomárzó misztikus erdejét keressük fel. Róma közelében található Bomárzó városa, amelynek erdeje különös misztikus szobrokat rejt. Ezek az alkotások meglepő, olykor szürreálisak, néha akár még, hát mondjuk azt, zavarba ejtőek is. Én is csak félszemmel nézek egy-kettőt. A titokzatos park egy elsöprő szerelemnek köszönheti, hogy létrejött. A Sacro Bosco, Szent Erdő hétköznapi nevén Parco de Mostri, a szörnyek parkja, egy különleges, mitológiai lényekkel és hősökkel benépesített liget, melyet Bomárzó egykori hercege hozott létre. Orsini 1523-ban született, és 1544-ben feleségül vette Giulia Fenensit, aki az egyik legrégebbi olasz családból származott. Miután a feleség 1560-ban elhunyt, a herceg Szent Ligettel akart méltó emléket állítani szerelmének és meggyógyítani saját sebesült lelkét. Azóta eltelt több száz esztendő, és a Sacro Bosco szobrait benőtte az erdő növényzete. A helyiek egy időben féltek is a ligettől, mert a furcsa szobrok sokasága kísérteties, hátborzongató hatást keltett. Ebből ered a ligetre ragadt, másodlagos néva szörnyek kertje. Orsini a park tervezésével és kivitelezésével egyébként a nápolyi Firo Ligorado építész bízta meg, aki Rómában tanulta a szakmát, és később a Vatikánban is dolgozott. A Szent Erdő befejezése után pedig a római Szent Péter székesegyház építészeként Michelangelo-t követte. A szobrokat Simon Moccino itáliai szobrász készítette, aki a toszkán manierista iskolában tanult. Bomárzó az álmok birodalma rejtélyes építményeivel, tengeri szörnyeivel, sellőivel és óriásaival, a manierizmus egyik legszuggesszívebb példája Olaszországban. Meglepő lehet, de a képzőművészetben Michelangelo-t tartják a stílus irányzat megalkotójának. Többek között az Utolsó ítélet című freskója miatt, a legismertebb képviselője pedig nem más volt, mint El Greco. A manierizmusra jellemző a menekülés, a szellemi erkölcsi hanyatlásból az alkotói álomvilágban. Nos, a park egyik látványossága és talán a legzavarba ejtőbb építménye a ferdeház, ami még a külső szemlélő számára is meglepő, mondhatni, szédítő látvány. A különlegesség abban rejlik, hogy a belső terek szabálytalanul lejtenek. Az alkotója szándékosan hagyta figyelmen kívül a perspektíva szabályait, azért, hogy kizökkentse és gondolkodásra bírja a látogatót. Én egyszer Hajdúszoboszló jártam egy fordított házban, hát az, hogy jártam, az barokkos túlzás, mert hogy már az előszobából kifordultam, ennél rosszabb élményt nem nagyon tudok elképzelni. Borzasztó volt, a férjem felküzdötte magát az emeletre, aztán utána kijött egy nő, elkezdett nekem magyarázni,

hogy menjek be, mert minden csak fejben dől el. Aztán mondtam, hogy ezt így szerintem előzzük ezt a beszélgetést, aztán kijött a férjem, az ő mosolya sem volt egyébként őszinte, de aztán valahogyan bevitt, én valahogyan felküzdöttem magam az emeletre, ahol a hálószobában egy ilyen ablakban kerestem menedéket, az is ferde volt, a fejem fölött pedig ott volt egy ágy, benne egy babával, na hagyjuk is. Minden esetre tényleg borzasztó ez, amikor nem úgy tudja az embernek az agya felfogni dolgokat, ahogyan látja, és hát ezt ebben a különleges kertben is megtapasztalhatjuk. Szóval közel van egyébként Rómához, és mivel nagyon sokan tervezik az utazásukat évről évre a magyarok közül is az olaszokhoz, és hát Róma egy kiemelt célpont, én szerintem érdemes bomázó misztikus erdejét is felkeresni. Tényleg megnéztem a fényképeket ezekről a szobrokról, borzasztóan érdekesek, és hát tényleg egy-kettő, ha azt mondom, hogy zavarba ejtő, akkor talán még enyhén fogalmaztam.

Jönnek mindjárt a hírek itt a Best FM-en, de előtte még egy-két közlekedési info, amit most elmondok, annál lényegesen több található a www.bestfmnyiregyháza.hu-n, illetve nyilván a híreinkben is mindig mondjuk az aktuálisakat. Na, akkor egy-kettőt kiemelek én is. A Dohány utcán Nyíregyházán hibafeltárás miatt útszűkület, sebességkorlátozás várható. A Vasvári Pál és a Stadion utcán folytatódnak a munkálatok, jelzőlámpás irányítás mellett lehet közlekedni. A Ferenc körúton és az Erdősoron is legyünk figyelmesek, sáveltolás. Forgalomkorlátozás van érvényben. Nyíregyház és Nagykálló között Nagyszállás Nyíriesnél körforgalmat építenek, nyilván nem lehet szágoldozni, sebességforgalomkorlátozás mellett dolgoznak. Jó utat kívánok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
2: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233/C, www.vagép.hu.
3: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44,
4: vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
5: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesületnek bízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: 40 éves a Máté Szalkai pedagógiai szakszolgálat. Folytatódik a KKV-k fejlődését célzó rendezvénysorozat, és hazai medencében csobbantak a vízilabdások. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fennállásának 40. évfordulóját ünnepli a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei pedagógiai szakszolgálat Máté Szalkai tagintézménye. Ebből az alkalomból szakmai napot tartanak, ahol a múlt tapasztalataiból és a jelen történéseiből építik tovább a jövőt, annak érdekében, hogy minél több gyermeknek tudjanak szakszerű segítséget biztosítani, közölték a szervezők. Közleményükben kiemelik, hogy napjainkban 14 szakemberhez fordulhatnak a környező 26 településről a gyerekek és a szüleik. Jelenleg szakértői bizottsági tevékenységet, nevelési tanácsadást, logopédiai ellátást, gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést, oktatást és gondozást, valamint a kiemelten tehetséges gyermekek tanuló gondozását tudják biztosítani a járásban erre igényt tartó tanulóknak. Folytatódik a nyíregyházi KKV-k fejlődését célzó rendezvény sorozata a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület szervezésében. A következő alkalmat május 28-án tartják a Váci Mihály Kulturális Központban. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Vármegyei Iparkamara honlapján lehet. Itt minden fontos információ elérhető. Lejátszották utolsó hazai mérkőzésüket ebben a szezonban az Aquaese utánpótlás vízilabdásai. A nyíregyházi pólósok szerepléséről Hatvani Péter vízilabda szakedzőt kérdeztük.
7: A Győrt fogadtuk hazai medencében, ahol papírforma eredmények születtek. Sajnos a serdülés az ifjúsági csapat sem tudott meglepetést okozni, így vereséggel szálltunk ki a medencéből. Azonban a gyermekcsapatunk egy nagyon szép győzelmet aratott, és végre azt láttuk a játékosoktól, amit tudnak igazából. Egy olyan csapatjátékot produkáltak, ami megmutatta azt, hogy miért voltak nagyon sokáig veretlenek a gyermekkorosztályban. Szeretnénk a következő fordulókat győzelmekkel zárni, és szépen zárni a szezonunkat. Most utazni fogunk majd Székesfehérvárra, ahol nem lesz egyszerű dolgunk, viszont úgy gondolom, hogy a játékosok teljes mértékben felkészültek, így az Aquasport Egyesület csapatai méltóképpen tudják képviselni a várost.
6: Ma már sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sokfelé várható eső, zápor. Többfelé élénk lesz a szél. Napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Rövid napos időszakokra csak itt az ország keleti felében számíthatunk. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. A szél ismét élénk lesz. Kora reggel 8 és 13, napközben 13-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
9: Legközelebb 2 órakor jönnek majd friss hírek. Itt a Best FM-en remélem ezt az órát is együtt töltjük. Még én Szendi Hajni vagyok, hamarosan improvizált filmes csókokat mutatok be, aztán Dobák Zita dietetikussal a gyerektáborok és az étkeztetés lesz a témánk, aztán majd adok egy jó kis tippet arra a kapcsolatban is, hogy hogyan takarítsuk meg a tűzhely rácsát. Én beleraktam a mosogatógépbe, jobb, ha nem csináljuk, rémgusztustalan lett. Kettő előtt nem sokkal pedig hozok majd hírek mellett információkat azzal kapcsolatban, hogy milyen programokat is szerveznek térségünkben a következő pár napon.

elidőzzünk egy picikét a filmek világában. Van, hogy a színészek a saját fejük után mennek, és úgy ítélik meg, kell egy kis romantika jelenetben még akkor is, ha nincs is róla szó. A folytatásban jön nálunk 10 filmes csók, ami improvizáció volt, és olyan jól sikerült, hogy bekerült a filmbe. Elcsattant egy ilyen Bill Murray és Scarlett Johansson között. Az Elveszett jelentés sztárjai között remek volt a kémia, még a nagy korkülönbség ellenére is. Hogy a búcsú jelenetnél az idősebb színész mit suttogott Scarlett fülébe, azt egyikük sem árult el, azóta sem. A csók pedig az egész stáb számára meglepetés volt, de olyan jól sikerült, hogy benne hagyták a filmben. Jennifer Lawrence és Amy Adams az Amerikai botrány című filmben a két színésznő Christian Bale karakterének feleségét és szeretőjét alakították, és nem volt sok közös jelenetük, de gondoskodtak róla, hogy az a kevés emlékezetes legyen. Amy ötlete volt a meglepetés csók, amit szerinte Jennifer fantasztikusan és érzelmesen hajtott végre, tehát két nő között is elcsattant egy ilyen. Chris Pratt és Bryce Dallas Howard bizony-bizony a Jurassic World utolsó forgatási napján vették fel a film utolsó jelenetét, és a mókamester Chris ki is használta a helyzetet. Aznap több mint 800 háttérmunkás és stábtag volt jelen, és úgy éreztem, ez tökéletes alkalom és spontán csókra. A jelenet végén mindenki tapsolt és imádták a rendező is, és így bekerült a filmbe, nyilatkozta a színész. Aztán itt van még Woody Harrelson és Elizabeth Banks csókja is. Az éhezők viadalában Woody és Elizabeth karakterei gyors búcsúcsókat váltanak egymással, ami nem volt a tervben, de a két színész meglepte vele a rendezőt, mert úgy érezték, ez szükséges. A rendezőnek tetszett az ötlet, de a biztonság kedvéért csókmentesen is leforgatták a jelenetet, végül azonban nem vágtak ki a filmből. Woody Harrelson volt a legboldogabb, mert bevallása szerint kicsit bele volt zúgva a színésznőbe, ezt akkor még jelen időben mondta. Tom Cruise, Emily Blunt kettőse bizony-bizony a Holnap határa című skifiben benne volt a csók a forgatókönyvben, de mivel a szereplők az egész filmben az életükért küzdenek, valahogy sehogyan sem fért be. Mindenhol erőltetetnek érezték, így végül le is tettek róla. Az egyik utolsó jelenet forgatásakor azonban Emily Blunt egy hirtelen ötlettől vezérelve úgy döntött, most vagy soha, és a hirtelen ötlet olyan jól sikerült, hogy ez az a csók, amit bepakoltak a filmbe, és benne is maradt. Jim Caviezel és Tarai P. Hanson csókjával folytatjuk. A Célszemély sorozat nagy meglepetésre a harmadik évadban megölte egyik főszereplőjét, amit Tarai alakított. Partnere Jim mindenkit meglepett, amikor az érzelmes utolsó jelenet közben megcsókolta a színésznőt, aki azt mondta, a megdöbbenése teljesen hiteles volt, mert nem is tudta, hogy a partnere erre készül. Tom Cruise már megint itt van, Kelly McGillis-szel, hát úgy néz ki, Tom Cruise folyamatosan lekapja valaki, nem csak kapni, de adni is tud, improvizált csókot, amikor a Top Gun forgatásán elfelejtette a szövegét, egy spontán csókkal megoldotta a jelenetet, így tette fel az ire a pontot. Liam Hemsworth, Miley Cyrus, ez a spontán puszi bizony házassággal, és később sajnos válással végződött. Liam a következő képpen emlékezett vissza a csókra. Az egyik első forgatási napon egyszer csak jelenet közben bekiabálta a rendező, hogy csókolozzunk. Mi pedig megtettük, ami azért volt jó, mert időnk sem volt izgulni. A többi pedig mára már történelem. Itt van nekünk Mark Hamill és Carrie Fisher kettőse is, nem csak romantikus szájra puszik lehetnek spontánok. A Csillagok háborúja forgatásán Mark Hamill homlokon csókolta Carrie Fishert. A két színész a filmben testvérpárt játszott, a valóságban pedig több évtizedes barátság kötötte össze őket. Carrie halála után meg azt mondta, képtelen megnézni azt a jelenetet, annyira hiányzik neki a színésznő. És végül, de nem utolsó sorban, Steve Carell és Oscar Nunez. A Hivatal legendás vicces sorozat és az egyik jelenetben a karaktereknek ölelkeznie kellett volna, amikor Steve úgy döntött, ő inkább csókot improvizál. Oscar Nunez a következőt mondta, elkezdett közelíteni, én megnéztem, hogy mit akar és hogy mi folyik itt. Aztán rájöttem, mi a terv, és arra gondoltam, hogy el ne nevessem magam, mert akkor használhatatlan lesz a felvétel. Az elmúlt percekben improvizált csókokról esett szó, amik bekerültek végül egy filmbe.

0: Itt törődünk az egészségünkkel, és most egy picit a nyárhoz kapcsolódva a gyerekekről, a táborokról lesz szó, hiszen Dobánk Zita dietetikus van velünk itt a vonal túl végén. Szia Zita, üdvözöllek!
1: Köszöntöm a hallgatókat, szia!
0: Amikor a nyári táborok kínálatát az ember megnézi, akkor egyrészt ledöbben, hogy hihetetlen, nem? Hogy milyen széles skálán mozognak ezek, tehát akár helikopterből kihajogálnak gyerekeket, túlélő túra, robotika, minden van. De ami közös ezekben a táborokban az az, hogy azért, mivel ott alvós táborok, napi háromszori vagy ötszöri étkezés biztos, hogy biztosítanak. Három vagy öt szerinted mennyi, ami elvárható?
1: Hát attól függ, hogy ott alvós-e, ugye úgy van a rendelet. Igen, az ott alvós az öt, de egyébként három szokott lenni a napközis táborok, három étkezés. Itt azért a szülőknek fontos tudniuk, hogy a reggelivel, illetve vacsival azért indítsák, illetve várják a gyermekeket, és nagyon-nagyon fontos az is, hogy a dietetikusok úgy kapcsolódnak bele ezekbe a táborokba, hogy lehetnek speciális igények, akár diéták, gluténérzékenység, cukorbetegség, amit ugye a dietetikus állíthat össze a tábor számára, és akkor ezt nyugodt szívvel engedi el, úgymond a szülő is ezekbe a táborokba őket. De már van egyébként olyan is, hogy gluténmentes tábor, tehát gluténérzékeny gyerekek, vagy cukorbetegeknek, igen, úgyhogy szerencsére most már azért a szülők tudnak válogatni ebben nagyon jól.
0: Ugye, hogyha valakinek tényleg egy nagyon speciális étrendet kell követni, mert gluténérzékeny vagy cukorbeteg, akkor eleve már szerinted olyan tábort válasszon, ami nekik szól, vagy ma már elterjedt az, hogy bármilyen táborra mehet egy ételallergiás gyerek, mert ott úgyis meg tudják ezt oldani?
1: Hát ezt azért érdemes tájékozódni, mert nem minden tábor biztosít, vagy biztosíthat speciális étrendet, tehát ez azért meg kell kérdezni a szervezőket. Ha ő tud biztosítani, akkor nyugodt szívvel persze természetesen elengedhetjük.
0: Melyik szerinted az egyszerűbb, a cukor vagy a gluténérzékenység, vagy cukorbetegség?
1: Hát olyan szempontból talán a cukor, vagy diabétesz, mert hogy ott azért, ha egy kis diétahiba van, valamennyire kompenzálható, vagy könnyebben, tehát nem ad olyan egészségügyi károkat, mint például egy gluténmentes étrendnél a diéta hiba, hiszen ott akkor egy egy kis glutén elfogyasztásával az egész évi, vagy az elkövetkező időszaknak a munkáját dobjuk a kukába. Tehát, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy ott nem férnek bele ilyen kis csalónapok a gluténmentes étrendben.
0: Ez nagyon-nagyon nagy felelősség egy tábor szervezője részéről is, nem?
1: Hát igen, mi dietetikusok pont ebben próbáljuk segíteni őket, ezt a felelősséget vesszük le a vállukról, illetve pont ezért vannak olyan jogszabályok, meg olyan utak, amit be kell tartani, és akkor nem lesz erre, ebben kapcsolatban semmilyen probléma.
0: De mondjuk ez több lépcsős ez a sztori, mert hogy te kitalálod, mert fölkérnek rá, hogy mit tudom én, egy ötnapos tábor csinálj meg, aztán utána meg ez az egész, amit te kitalált, ebbe megy a konyhába, és ott elvérezhet, nem? Vagy ott is előírások vannak?
1: Jó, de ott is előírások vannak, persze, külön kell őket tárolni, külön időben, térben kell őket főzni, tehát, hogy itt ők ezt szigorúan betartják, pont azért, mert tudják, hogy micsoda felelősség ez. Tehát itt.
0: Anyagi szempontból ez plusz kiadás a szülőknek, hogyha mondjuk ilyen speciális étkezésű gyerekük van?
1: Hogyne, hát azért hát egy fél kiló gluténmentes kenyér dupla annyi, vagy tripla annyi is lehet, ezért érdemes esetleg olyan táborokba beiratni a gyermeket, ahol esetleg tanítják is őket különböző egyszerű receptekre, hiszen azért egy alsó tagozatos, egy 9-10 éves kislányt vagy fiúkat már lehet egyszerű receptekre megtanítani, és nekik is egy jó élmény, hogy ezt ők készítették el, és szerintem ezzel lehet csökkenteni a kiadást, meg a költségeket a szülők számára.
0: Na, innen folytatjuk legközelebb. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm!

Amikor takarítunk, akkor vannak olyan műveletek, amiket azért annyira nem szeretünk megcsinálni, vagy azért, mert valamiért nem szeretjük, vagy azért, mert hogy úgy gondoljuk, hogy ez egy ilyen soha véget nem érő történet. Hát a gáztűzhely rácsa kifejezetten egy olyan dolog, ami sokszor kifog rajtunk, hogyan tisztítsuk meg. A gáztűzhely nyilván a konyha egyik főszereplője, tisztasága a helyiség általános higiéniáját is jelzi. A kulcskérdés tehát ennek a készüléknek a tisztántartása, amelyet minden nap használunk, és minden főzés után elkerülhetetlenül koszos lesz. Az égett zsírt, az ételkiömléseket és más égéstermékeket nagyon nehéz karcolások és foltok nélkül megtisztítani. A hideg zsíroldó a leghatékonyabb módszer a zsír és az égett foltok eltávolítására. Nagyon fontos azonban, hogy használjuk, hogy elkerüljük a fényes porcelán vagy fémfelületek megkarcolását. Ezek a termékek lúgosak, tisztításhoz vastag gumikesztyűt kell felvenni, mert széteszi az ember kezét. Ezeket a zsírtalanítókat eredetileg egyébként ipari szennyeződések eltávolítására tervezték, így a tisztító erejük garantált. A tűzhelyen kívül rozsdamentes acéledények tisztítására is használhatóak a zsíroldók. A hideg zsírtalanítók garantálják a karcmentességet és az újonnan tiszta fényes felületet, de csak zománcozott felületen szabad használni őket, mivel a tűzhely oldaláról a sima festéket is leszedik. A zsírtalanító folyadékok palackja általában szórófejes, így a terméket egyenletesen lehet a tisztítandó felületre permetezni. Hagyjuk hatni 10-15 percig, aztán bővízzel öblítsük le, és többször is tegyük ezt meg, már mint az öblítést. Ha rendkívül makacs a zsírfolt, ráragadt ételmaradékokkal, korommal van dolgunk, akkor vegyük le a rácsot a tűzhelyről, tegyük egy nagy vastag szemetes zsákba, alaposan permetezzük be a zsíroldószerrel, zárjuk le a zsák száját, és hagyjuk állni néhány órán át. Ezután bővízzel mossuk le a feloldódott szennyeződést. Ezek a zsírtalanítók grillező és elektromos sütőgrillekre, egyéb sütőlapokra és acélfőzőedényre is használhatóak. A kád oldalára tapadt zsírt és a mosdó

hajlókról a szappanmaradványokat és eltávolítja, és ugyanilyen hatékonyan működik a csempéken is. A gumikesztyű mellett ne felejtsünk el szellőztetni, amikor zsírtalanítót használunk, én utálom a szagát, olyan büdös. A szóda bikarbóna és a természetes citromlés egyébként bevált otthoni tisztítószerek évszázadok óta, de más ételfoltokon hatékonyabbak, mint a zsíros felületen. Az almaecet és a porcukor keveréke a rácsra tapadt ételmaradékot is feloldja. A mosószóda, ha műanyag súroló koronggal együtt használjuk, pedig segíthet eltávolítani a tűzhelyről a mérsékelt szennyeződést.

Jönnek a hírek pillanatokon belül itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de ahogy lenni szokott, és ahogy egyébként korábban még az óra legelején ígértem, mindezt úgy teszem, hogy hozok programokat is, mert hogy szerencsére van mire nézni, és van miből válogatni vételkörzetünkben. Hát kérem szépen, a holnapi nap a városnapé lesz majd, reméljük, hogy az időjárás megkegyelmez itt az eseményeknek. Már ma délután ünnepi megemlékezést szerveznek, és koszorúzást a városalapítók szobránál, de holnap a Kossuth térre lesz érdemes kimenni, ahol számtalan színpadi produkcióval, a város születésnapi tortájával, tükörembereket és a Vétek Együttes koncertjével is találkozhatunk. Sóstóhegyen megtartják a gyereknapot, ez majd június 18-án lesz. A helyszín egészen pontosan a Nyíregyházi Arany János Gimnázium Általános Iskola és Kollégium lesz, majd annak a Szabó Lőrinc tagintézménye a Sóstóhegy Igrice utca 6 szám alatt. Zumba lesz, freestyle foci bemutató, Rolling Kids programok és a Pucuka zenekar is fellép majd. Kézműves foglalkozásokkal készülnek május 29-én majd a Kertvárosi Közösségi Házban. Minden gyereket meglepetéssel várnak, és hát ügyességi feladatokat is ki lehet majd próbálni. Időpontváltozás van az érkerti élménynap kapcsán, az új időpont június 13-a, a helyszín viszont változatlanul Nyíregyházán az állomástér lesz majd, a Vidám Manók is fellép majd, illetve a Szabolcs Néptánc Együttes, a Vox Együttes és Naninski és Figaro is érkezik majd. Út önmagadhoz, ezzel a címmel egy előadást tartanak majd, ingyenes előadást a Nyírségi Egészségügyi Központban, az előadó Hebb Bernadett, önismereti tanácsadó, család állító lesz majd, megtartják mindemellett a Bringa pikniket, és már nem kell rá sokat várni, hiszen Nyíregyháza Tokaj, ez lesz az útvonal, a dátum pedig május 23-a. További programok, hírek, információk a www.bestfmnyiregyhaza.hu-n. Én nagyon kellemes, szép napot kívánok, és jó hétvégét is. Jövök hétfőn, délelőtt 10-kor fussunk össze. Szendi Hajnit hallottam.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
4: Hány tavasz telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt? Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most! Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Ügyvezető a Nyíregyházi Állatpark élén. Nyílt napot tartott a szülészet, és 35 éves jubileumát ünnepelte a Tisza Nagyfalu polgárőrség. Kovács Rádai Andrea vagyok. Pap Endre zoológiai igazgató helyettes nevezte ki Kovács Ferenc polgármester a Nyíregyházi Állatpark új ügyvezetőjévé, közölte a Városháza sajtóosztálya. Az új vezető Gajdos Lászlót váltja, akinek ügyvezetői tisztségét országgyűlési képviselővé válása miatt közös megegyezéssel megszüntették. A közleményben emlékeztetnek, Pap Endre több mint 20 éve dolgozik a Nyíregyházi Állatparkban, ahol állatorvosként, majd igazgató helyettesként szerzett jelentős szakmai tapasztalatot. Idén 10. alkalommal rendezték meg a Várandósság hete nyílt napot a Nyíregyházi Szülészet Nőgyógyászati Osztályán. A program fontosságát és a Nyíregyházi Szülészet regionális súlyát a számok is jól mutatják, hiszen a Vármegyében az elmúlt évben közel 4000 kisbaba látta meg a napvilágot. A rendezvény jelentőségéről Ajzner Évát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház főigazgatóját kérdezte rádiónk.
6: Azt gondoljuk, hogy a családok életében a legcsodásabb időszak a gyermekvárásnak az időszaka, és nyilvánvalóan kötődik hozzá számos olyan dolog is, ami az ismeretlentől vagy a más helyzettől való félelem. A mi kórházunk már 10 éve úgy gondolja, hogy segíteni kell ebben a családokat, ki kell nyitni a szülészetnőgyógyászati osztályoknak az ajtaját, családbaráttá kell tenni, mi egyébként többszörösen családbarát szülészet is vagyunk, és a kérdéseikre választ kell adni.
5: Ünnepi közgyűlés keretében emlékezett meg fennállásának 35. évfordulójáról a Tisza Nagyfalu polgárőrség, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőrszövetség. Az eseményen elhangzott, a helyi polgárőrséget 1991-ben alapította Jászovics László, aki a Vármegyei Polgárőrszövetség alapító tagjaként és elnök helyetteseként hosszú évtizedeken át szolgálta a közbiztonságügyét, miközben saját egyesületét is elhivatottan vezette és képviselte. Az ünnepség során Bán Gábor vármegyei elnök helyettes elismeréseket adott át az egyesület tagjai részére. Híreink végén a várható időjárásról. Ma már sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sokfelé várható eső, zápor, többfelé élénk lesz a szél. Napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Rövid napos időszakokra csak itt az ország keleti felében számíthatunk. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. A szél ismét élénk lesz. Kora reggel 8 és 13, napközben 13-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig

Újra miénk a délután, pénteken is, Best FM a legnagyobb dologkal, friss infókkal, Déken István vagyok, és van előttünk 4 óra, amiközben mindent is megtudunk, teszünk majd egészségünkért, játszhatunk majd a Pizza Mafiával, és már is nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Előtte Kelly Clarkson.

A Madison Avenue a klubokból, a diszkókból érkezett hozzánk Don't Call Me Baby, hallottuk, és majd Robbie Williams. Dudol a fülünkbe, mindjárt előtte nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. 22 fokot mérhet odakint, továbbra is sok-sok felhő lesz felettünk. Egyszer-egyszer azért a napot is meglátjuk. Egyébként a kora estében jöhet egy eső, ennek 30% a valószínűsége. Talán itt még azért nem pakolnék elgyőt, de ezt szem előtt tartani mindenképpen érdemes. Holnap sokkal inkább van valószínűsége, hogy esik az eső, akkor nagyobb mennyiség is érkezhet. Közel 15 mm-t várunk a szombatban. Ez egy mediterrán ciklonnak köszönhető, úgyhogy így készüljön a hétvégének. A pázsit fűfélék magas, a fenyő és az eperfafélék közepes szintjére számoljon, ez már a pollen terhelésünk is. Ennyit erről, folytatjuk Robbie Williams-szel meg a TNT újdonságával. Ébren áll.

Egy Alcazardal, itt fél háromkor, miután majd Szab és Szabival folytatjuk a négy gyűjtem, van bekészítve, és beszélgessünk a vérnyomás problémákról, mert látnunk kell, hogy itt aggasztó a helyzet. A WHO adatai szerint világszerte közel 1,4 milliárd ember érintett a betegségben, melyre sokszor csak legyintünk, vagy még több esetben nem is tudjuk, hogy érintettek vagyunk. Látnunk kell, hogy a magas vérnyomás egy csomó más betegség előírnöke, illetve kapujába visz minket, sokkal komolyabb szív- és érrendszeri betegségekhez sodorva minket, tehát ha nem foglalkozunk vele, ebből könnyen baj lehet. Egyébként azt mondják szakértők, illetve olvasható, akár a WHO oldalán is, hogy ez a nagyjából 140/90-es vérnyomás, mely újra és újra megjelenik, tehát tartósan vagy visszatérő adatként szerepel a vérnyomás mérőn. Ez már az, ezzel már foglalkozni kell, tájékozódjon, mérjük a vérnyomást, tegyünk egészségünkért, pörögjenek a dalok. Itt van nekünk a Sub Bass Monster, Szabink és a négy ütem.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék. Amen.

A Barakutának is agrárium olvasható a Best FM oldalán. Az amerikai szőlőgabóca, a súlyos károkat okozó szőlő, aranyszínű sárgaság betegséget okozó fitoplazma fő terjesztője. A védekezésre most kell figyelni. Mint olvasható, a betegség megelőzésének kulcsa a következő hónapokban a lárvák pontos megfigyelése és időben történő gyérítése. Megtalálja a cikket a Best FM oldalán, a Nébik oldalán is talál sok-sok kiegészítést, hogyan lehet védekezni, mi a legjobb módszer, és hogy mit kell keresni, mit kell figyelni a leveleken, minden kiegészítés itt tehát. Aztán megyünk tovább, jöjjenek a legnagyobb dalok. Cut and Move és a Get Serious után majd a Rasmus sikere is itt.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És mindjárt három startol a Pizza Mafiás játékunk itt a Best FM-en. A bejegyzést megtalálja már Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Ma is itt érdemes keresgetni, legalábbis, hogyha szeretné, hogy regisztráljam, hiszen csak így nyerhető majd a Pizza Mafiás srácoktól szuper pizza menü. Részletek a hírek után.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egyetemisták, fiatal párok és befektetők. Figyelem! Figyelem! Újépítésű lakás eladó Budapesten, a 7. kerületben, Erzsébetvárosban, az Osváth utcában. 3. emelet, utcai nézet, nappali plusz hálószoba, kiváló közlekedés, egyetemek 10 percen belül. A plusz energetika, okostelefonról vezérelhető hűtés-fűtés, teremgarázs és prémium kivitelezés egy díjnyertes fejlesztőtől. A műszaki átadás megtörtént, céges vásárlásnál az áfa visszaigényelhető. Ne maradj le Budapest egyik legjobb ingatlan befektetéséről. További információ 20 315 97 93.
3: Eleged van, már megint dolgozol, és még mindig nincs vége. Tudjuk, szívás.
4: A melóban nem tudunk segíteni, de abban igen, hogy ne legyél éhes közben. Forró, ropogós, brutál jó pizzák, amik végre helyre tesznek. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu. Túlélni könnyed telehassal.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
5: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Bárki megkóstolhatja a város tortáját. Az őzek felelősek a legtöbb vadbalesetért, és hallgatói siker a kazinci verseny országos döntőjén. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is elkészíti a város tortáját a Sipkai Barna Technikum. Szombaton a városnap keretében bárki megkóstolhatja. 3500 szeletet osztanak majd ki az édességből a Kossuth téren. Takács Zoltán szakmai igazgatóhelyettest kérdeztük az idei ízekről.
7: Az idei város torta a 10. város torta lesz. A kolléganőnk Vaskó Gyurkovics Patrícia, aki még tanulóként az első tortán elkészítésével részt vett, ő kreálta most ebben az évben ezt a tortát, és látta tévében, hogy márciusban már Japánban a cseresznyevirág virágzik, és hogy milyen jó lenne most már itt is tavasz lenne, és ilyen pasztát lehet kapni. Ez alkotja a krémet egy kis citrommal kiegészítve, és a legfelső réteg az egy tejbegrizes réteg, amely egy kicsit a házi ízeket hozza vissza anyukáink, nagymamáink süteményét, hogy minden meglegyen benne, modern készítmény, illetve a házias ízek is egybe legyenek, ugye egy kis fehér csokival, egy kis liofilizált meggyel, kis megylekvárral, és ilyen ropogós citromréteg is van benne, ami kellemes harapáskor.
6: Csak nem 500 bejelentés érkezik évente az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs vármegyei területi szervezetéhez vadgázolással kapcsolatban. A legtöbb ilyen balesetért az őzek felelősek, írja a nyíregyháza.hu. Évente körülbelül 200 olyan eset van, amikor rendőrségi intézkedés is történik. Fazekas Gergely, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vadászkamara titkára elmondta, a vadgázolások jelentős részét a nagy vadak okozzák. De a kisebb testű vadak, mint a nyúl vagy a fácán, szintén komoly károkat idézhetnek elő a gépjárművekben, különösen nagyobb sebességnél. Kazinci éremmel tért haza a Nyíregyházi Egyetem egyik hallgatója, a felsőoktatási Szép Magyar Beszédverseny országos döntőjéről. Az esztergomi megmérettetésen az intézmény két hallgatója képviselte az egyetemet. Molnár Viktória első éves óvodapedagógus szakos hallgató kazinci érmet nyert. Márton Kornél Péter harmadéves angol történelem szakos hallgató pedig emléklapot vehetett át, közölte a Nyíregyházi Egyetem. Ma már sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sokfelé várható eső, zápor, többfelé élénk lesz a szél. Napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Rövid napos időszakokra csak itt az ország keleti felében számíthatunk. Sokfelé várható kiadós eső, zápor. A szél ismét élénk lesz. Kora reggel 8 és 13, napközben 13-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: És három óra után elstartolt a hét utolsó pizzás játéka, a Pizza Mafia jó voltából itt a Best FM-en egészen 4 óráig ezzel foglalkozunk, és érdemes keresni már most a bejegyzést Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza, hiszen tudja, ide kerül ki a kérdés. Mindenek előtt itt a 50 Cent.

A Well Hello Diaz és Flor énekelt. Ez a késő már itt a legnagyobbak között, topaz pedig készülődik, lendületet nyerünk, ez lesz majd a New Millennium. A mai napra pedig komoly téma érkezett, egészen pontosan beszélgessünk a felnőtté válásról, a felnőtt élet legnehezebb igazságáról. Ön szerint mi ez? Így fogalmazza üzenetét a mai kifejtős játékunkban is. Legyen szerencséje, nyerje meg a szuper pizza menüt. A dalok pedig pörögnek a folytatásban is. Itt van nekünk Topaz és New Millennium, miután a hófehér Jaguar az átirat Pili Barnával és Körtésszel is. Mindjárt!

It's time for change. For change.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

nem kopik. De tök jó sikerült dal, méghozzá Curtis-szel, Péli Barnával, az átirat pörgött itt a melóhoz. Ez volt a Hófehér Jaguar Bob Marley-vel is. MC Late feldolgozásával, egy újabb feldolgozás, melyel megyünk tovább, ez lesz majd a Jamin. Hallgatjuk mindjárt előtt az élet, pontosabban a felnőtt élet legnagyobb igazságát, legnehezebb igazságát. Már üzenetként mai játékunkban kifejtős a péntek, ezzel a gondolattal nevezhet játékunkba, keres a bejegyzést Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán, és válaszoljon ott, szóljon hozzá, ott én bedobom nevét virtuális kalapunkba, innen sorsolok majd a 4 órai hírek előtt, amikor is valaki majd megnyerheti a Pizza Mafia játékában a Super Pizza menüt. Üzenetek között már itt van Csabái, hogy nincs Mikulás, neki ez volt az élet legnehezebb igazsága. Gábor, valami múltban történt dologra hajazva, mindig igazunk volt mindenben is. Edith is nagyon bölcs, senki nem mondta, hogy könnyű lesz. Ezt általában nem szokták. És Ritájéval nagyon egyet tudok érteni, hogy aludjak délben, mert később már majd még visszasírom, de jól lenne délben szunyálni egyet. Legalábbis néha-néha annyira bejönne. Így várom üzeneteit ebben az órában, és a legszerencsésebb ma is megnyerheti a Super Pizza menüt. A Gusztóval és a Bolognese pizzákkal, melyek már holnap érkezhetnek az ebédlőasztalra. Bob Marley-vel folytatjuk, aztán a tankcsapda is énekel.

0: Hát miből lesz a cserebogár, a No Doubt énekelt Just a Girl már igencsak poposnak hangzik, bár eredetileg az alakulását követően a banda punk rock zenét játszott, aztán egyre inkább poposabb dalok érkeztek is. Ezek hozták meg úgy igazából a sikereket a No Doubt-nak, aztán pedig Gwen Stefani ugye szóló karrierjében R&B dalokat énekelt, rengeteg sláger tőle, például a Rich Girl is. Na de nem zenetörténet, ez az óra, hanem a játékról szól. Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán találja a kérdést, melyre ott kell kommentként válaszolnia, így kerülhet be a Pizza Mafia játékában is. Végeredményként a sorsolást követően akár ön is hazaviheti a szuper pizza menüt. Az élet, a felnőtt élet legnehezebb igazsága. Hát ezt az üzenetet várom ma öntől. Ön szerint mi ez, mi volt az, vagy mi az, melyre úgy visszaemlékszik, mindenféle üzenet érkezhet a téma kapcsán. Nézzünk hozzászólásokat. Flóra úgy gondolom túlpörgeti. Minden egyes napon 24 óra is kevés ahhoz, hogy mindent meg tudj csinálni. Nincs az embernek ideje, semmire sem. Ebben a világban így fogalmazta gondolatait. Ágota pedig egy kis önismereti dologgal jött. Nem tudod, hogy mit érsz. Mindenki is belekerült virtuális kalapunkba. Már amíg a hozzászólását fél időben vagyunk, bőven van idő, városi infóinkkal folytatjuk, aztán, hogy Berkes Oliver dúdol a fülébe. Rólad szól.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Eleged van, már megint dolgozol, és még mindig nincs vége. Tudjuk, szívás. A melóban nem tudunk segíteni, de abban igen, hogy ne legyél éhes közben. Forró, ropogós, brutál jó pizzák, amik végre helyre tesznek. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu. Túlélni könnyebb telehassal.
3: Hány tavaszt telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most! Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és Kertáruház, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenék változatosan. Változatosan. Ez a 103.9.
4: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
5: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, ahogy arról korábban már beszámoltunk, május 15-én és 16-án rendezik meg a Városnapokat Nyíregyházán. Az idei programsorozat több jubileumi testvér és partnervárosi kapcsolat előtt is tiszteleg. Ungvárral 35 éves, Zsesovval 30 éves, míg Gorlicével és Szentpöltennel 20, illetve 25 éves együttműködést ünnepel a város. A Városnapokra minden négy település delegációja elfogadta meg. Meghívást. A szombati programok egyik látványos eleme lesz a 3500 szeletes várostorta felvágása a Kossuth téren 16 órától, amely a hagyomány és a modern gasztronómia különleges találkozását ötvözi, az estét pedig 19 órától a Vétek koncertje zárja. Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere a térség településeinek vezetőivel, partnereikkel és a szervezőkkel közösen sajtótájékoztatón ismertette a 2026-os Bringa Piknik részleteit. A rendezvényt idén már 9. alkalommal rendezik meg, a mezőny május 23-án 9 óra 39 perckor indul a nyíregyházi Kossuth térről Tokaj felé. Az elmúlt években több ezer kerékpáros teljesítette a Nyíregyháza Tokaj távot, a résztvevők között pedig nem csak helyiek, hanem az ország más részeiből és külföldről érkezők is vannak. A bringásokat idén cirkuszi hangulat várja a Tokaji Fesztivál Katlanban. Artisták, bohócok, bringás bemutatók és zenei programok színesítik majd az eseményt. És ha már programajánló, idén is megrendezik a pünkösdi sokadalmat a Sóstúi Múzeumfaluban. Május 24-én és 25-én a látogatók felelevenítik a régi falusi pünköst hagyományait, többek között a pünkösdi királyválasztás népszokásait is bemutatják. A skanzen portái megtelnek élettel, a mesterek visszaköltöznek a műhelysorba, a kemencékben pedig folyamatosan sülnek a hagyományos keltészták. A programot kézműves foglalkozások, népi játékok, helyi termékek vására, lovaskocsikázás és táncmulatság is színesíti. További részletek a Városi Sajtóban és a nyiregyháza.hu oldalon.
4: Hírek, információk, aktualitások a nyíregyházi Városházáról minden héten.

Bad Boys, Alexander Burkel, Floridával itt a legnagyobbak között, aztán majd valahol a Margaret Island-től, nem is tudom, talán tavaly bomlott fel, oszlott fel a csapat, azóta Lábas Viki teljesen más vizekre evezett. Ennyit a bandáról, a játékunkra pedig továbbra is van értelme figyelni. Keresse a bejegyzést Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán, szóljon ott hozzá a feltett kérdéshez, hogy regisztrálni tudjam a Pizza Mafia játékába, és végeredményként nyerjen szuper pizza menüt, hiszen ha ott hozzászól, én regisztrálom, aztán sorsolás útján akár önre is kacsinthat fortuna, akkor pedig holnaptól el is fogyaszthatja a pizzákat, a gusztot és a bolognese pizzákat, hát ezek a nyeremények, melyeket ma is virtuálisan majd átadhatok a hírek előtt. Az üzenetek pedig irányuljanak a kérdésünkre. A felnőtt élet legnehezebb igazsága, így várom gondolatait. És önnek a hozzászólások. Látjuk, hogy a kifejtős játékok annyira nem szoktak menni, de azért vannak itt nagy gondolatok. Senki nem látja igazán, mennyit cipelsz, Krisztiántól jött, és itt van Szabolcs üzenete. Sajnos egyszer mindenki megöregszik, és én ezt most éppen a gyermekeim láttán veszem észre. Ezzel azt gondolom mindannyian egyet tudunk érteni. Várom még üzeneteit, 20 perce van, hogy megfogalmazza, hogy részt vegyen a Pizza Mafia játékában. És közben hallgatjuk a legnagyobb dalokat, és itt van a valahol Margaret Island-től, és a dolgos dal Work mindjárt.

Jól leszek újra egy duóban, méghozzá Nagy Bogival is, Dessel itt a legnagyobbak között, aztán egy igazán nagy összefogásdal az első, mely hát még a 90-es években került korongra, a Love Message jön mindjárt. Gyors összefoglalás itt az utolsó 10 percben játékunk kapcsán. Arra vagyok kíváncsi, hogy mi volt a felnőtt életének legnagyobb igazsága, legnehezebb igazsága, melyet meg kellett emészteni, mellyel szembe kellett nézni, és melynek kapcsán azért jönnek már üzenetek. Facebook oldalunkon meg is találja a Best FM Nyíregyháza, önnek is itt kell hozzászólni ahhoz, hogy regisztrálhassam a Pizza Mafia játékában, így lehet majd szerencsés, ha fortunával jóban van, és akkor így nyerhet. Nagyon tetszik egyébként Edith üzenete, a délutáni alvás nem büntetés, hanem jutalom. Hát ezzel teljesen egyet tudok érteni. Volt már egy hasonló gondolat egyébként itt a játékunkban, szóval van még ideje, 10 perccel fogalmazza meg a gondolatát ennek a kérdésnek margójára, közben pedig jöjjön a Love Message.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek előtt, akkor szólaljon meg virtuális gongunk, és nézzük, hogy ki nyert a pénteki játékunkban. Ki viheti holnap haza a Pizza Mafia nyereményét, pontosabban holnaptól, melyre ugye 2 hete van már, mint az átvételre. Ön szerint a felnőtt élet legnehezebb igazsága mi? Hát így vártam üzeneteit ebben az órában, és számtalan üzenet érkezett, ugye mindenki javarészt a saját példáját hozta ide is. Beszéltük itt meg a mai játékunkban, és nem is csigázzom tovább, nézzük, hogy kire kacsintott Fortuna. Mindenkinek megvan a maga keresztje. Kata volt a szerencsés, és gratulálok, jó étvágyat kívánok majd a szuperpizza menühöz. Köszönöm mindenkinek a figyelmét, hozzászólásait, hogy egész héten üzeneteket küldözgetett nekem, és ne feledje, hétfőn újra játszunk majd pizzákért itt a Best FM-en. Most azonban foglalkozunk a közlekedéssel, a hírek után ezzel jövök.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Az AI tud verset írni. A virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
5: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C. www.vagép.hu.
6: A MAN Klíma a klímaspecialista. A klímaspecialista. Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma. A MAN Klíma. A Daikin és a Sinclair Klímák kiemelt értékesítője.
7: shop.amanklima.hu.
8: Egyetemisták, fiatal párok és befektetők. Figyelem! Figyelem! Új építésű lakás eladó Budapesten, a 7. kerületben, Erzsébetvárosban, az Osváth utcában. 3. emelet, utcai nézet, nappali plusz hálószoba, kiváló közlekedés, egyetemek 10 percen belül. A plusz energetika, okostelefonról vezérelhető hűtés-fűtés, teremgarázs és prémium kivitelezés egy díjnyertes fejlesztőtől. A műszaki átadás megtörtént, céges vásárlásnál az áfa visszaigényelhető. Ne maradj le Budapest egyik legjobb ingatlan befektetéséről. További információ 20 315 97 93.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: 40 éves a Máté Szalkai pedagógiai szakszolgálat. Folytatódik a KKV-k fejlődését célzó rendezvénysorozat, és hazai medencében csobbantak a vízilabdások. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fennállásának 40. évfordulóját ünnepli a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei pedagógiai szakszolgálat Máté Szalkai tagintézménye. Ebből az alkalomból szakmai napot tartanak, ahol a múlt tapasztalataiból és a jelen történéseiből építik tovább a jövőt, annak érdekében, hogy minél több gyermeknek tudjanak szakszerű segítséget biztosítani, közölték a szervezők. Közleményükben kiemelik, hogy napjainkban 14 szakemberhez fordulhatnak a környező 26 településről a gyerekek és a szüleik. Jelenleg szakértői bizottsági tevékenységet, nevelési tanácsadást, logopédiai ellátást, gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést, oktatást és gondozást, valamint a kiemelten tehetséges gyermekek tanuló gondozását tudják biztosítani a járásban erre igényt tartó tanulóknak. Folytatódik a nyíregyházi KKV-k fejlődését célzó rendezvény sorozata a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület szervezésében. A következő alkalmat május 28-án tartják a Váci Mihály Kulturális Központban. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Vármegyei Iparkamara honlapján lehet. Itt minden fontos információ elérhető. Lejátszották utolsó hazai mérkőzésüket ebben a szezonban az Aqua Ese utánpótlás vízilabdásai. A nyíregyházi pólósok szerepléséről Hatvani Péter vízilabda szakedzőt kérdeztük.
10: A Győrt fogadtuk hazai medencében, ahol papírforma eredmények születtek. Sajnos a serdülés az ifjúsági csapat sem tudott meglepetést okozni, így vereséggel szálltunk ki a medencéből. Azonban a gyermekcsapatunk egy nagyon szép győzelmet aratott, és végre azt láttuk a játékosoktól, amit tudnak igazából. Egy olyan csapatjátékot produkáltak, ami megmutatta azt, hogy miért voltak nagyon sokáig veretlenek a gyermekkorosztályban. Szeretnénk a következő fordulókat győzelmekkel zárni, szépen zárni a szezonunkat. Most utazni fogunk majd Székesfehérvárra, ahol nem lesz egyszerű dolgunk, viszont úgy gondolom, hogy a játékosok teljes mértékben felkészültek, így az Aqua Sport Egyesület csapatai méltóképpen tudják képviselni a várost.
9: Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Rövid napos időszakokra itt térségünkben számíthatunk. Sokfelé várható kiadós eső. Kora reggel 8-13, a legmelegebb órákban 13-24 fok várható. Vasárnap kezdetben sokfelé fordulhat elő eső az országban, de délután az ország nyugati-délnyugati részén felszakadozik a felhőzet, megszűnik a csapadék. Itt térségünkben még továbbra is számítani kell záporok, zivatarok kialakulására.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Most pedig

4 perccel járunk 4 óra után. 21 fok a hőmérőn, délnyugatias széllel készüljön, és nagyjából 6 óra körül jöhet eső, úgyhogy egyenlőre még megússzuk. Bízom benne, hogy eddig ebben az időben hazaér, és már is hozom az útinfókat segítve ezt. Kezdjünk Martin Solveiggal.

Mezőm is itt hallotta, ez volt a Magnakom Laude csapata, a főnököm után majd Will Smith dúdol, és jön a film betétdal a Man in Black. Előtte megnézzük, hogy mivel számolhat még az utakon. A Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás van ma is kialakulóban, ugyanis a nap 24 órájában itt jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Mindezek mellett a Stadion utca egy része Zsák utca, munkagépek dolgoznak, kérik az autósokat, hogy figyeljünk a parkolásra, hogy ne legyen gond, illetve ne akadályozzuk a munkát. Nyíregyháza, Nagykálók között nagyszállás Nyíriesnél, ugye ott is egy körforgalom épül, sebességkorlátozás van érvényben, figyelmesek legyünk, egyébként is hihetetlen terhelése van a Kálói útnak, próbáljunk meg nagyobb követési távolsággal kissé lassabban haladni, bár tudom, hogy nem egyszerű ez így a péntek délutánban. A Kilátó utcán egy megsért közműfedelet kerülgetünk, bújázták ezt a szakemberek, a munkálatra még nem került sor. Óvatosan itt is, kiegészítéseit pedig várom 30 333 103 9, ne feledje mantránkat, csak 10 perc is. Szokásos időben 16:30 az eddigi fogyókúrák kapcsán jönnek a gondolatok Szakács Tibortól, Dr. Móricz Gyulától.

0: 8-tól ez a Best FM, és már is érkezik a Csak 10 perc Szakács Tiborral, Dr. Móri Gyulával, és a diéták, a fogyókúrák a figyelem fókuszában, előtte pedig beszélgessünk a Ferenc körútról, ott az erdősoron kell, hogy extra figyelemmel közlekedjenek, ugyanis itt sávelhúzásos forgalomkorlátozás van már, egész héten ezzel kell számolni. Egyébként ott az Apáccainál lesz egy komolyabb beruházás, majd legalábbis nekünk oda jár a pici, és kaptunk tájékoztatást erről. Szóval, ha minden igaz, a Móri Zsigmond utcán továbbra is munkaterület van, egészen a Szarvas utcai csomópontig ezzel is számoljon, és várom az észrevételeit, kiegészítéseit. 33-33-103-9, nem sokára összegyűjtjük, jó? A legfontosabbakat az üzenetek alapján, addig azonban előtte itt a Csak 10 perc.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
4: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
5: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
6: És ez még csak a bemelegítés.
5: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig a legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9. Best FM.
8: Csak 10 perc.
9: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
8: Csak 10 perc.
9: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
8: Csak 10 perc.
9: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, Dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
8: Csak 10 perc.
9: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
8: Csak 10 perc.
10: Nekem ne könyörögjön senki, hogy ne zárjuk le ezt a témát. Mert ma ezt a témát lezárjuk. Mármint amit elkezdtünk itt már több hete. Köszöntöm a rádió hallgatókat, indul a Csak 10 perc rovat. Nagyon népszerű témát akartam annak idején, kértem a doktor úr segítségét, és ő behozta azt, hogy hogyan kell okosan fogyókúrázni, vagy pedig hogyan kell okosan fogyni. Így éppen ezért olyan meglepő információkat mondott el nekünk, amik kicsit másabb kontextusba helyezték ezt a dolgot, az éhség ellen kezdtünk el harcolni. Na, ezt a témát ma lezárjuk. Szia doktor úr, doktor Móri Gyulával beszélgetek.
11: Szervusztok. Igen, és valós segítséget fogunk még ebben az utolsó
10: adásban. Azt mondtad, nagyon meghökkentő dolog lesz, meg tűzijáték, meg minden.
11: Számos meghökkentő dolog, és a végén tűzijáték. Ne feledjük el, hogy én azért ebben a pokolban, ahol a túlsúlyos emberek élnek, abban én azért éltem. Tehát, és te tegnap fölnyitottad a szemem, vagy mondtál egy nagyon fontos dolgot, hogy mekkora információ áradat éri az embereket. És én meg most arra szeretnék rávilágítani, hogy ebben mekkora aljas hazugságok vannak. Ez egy ébresztő nap lesz.
10: Hát jó, de a neten mindent lehet. Tehát...
11: Így van, ez oké, csak hogy ezeket a tévedéseket, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, ezeket a tévedéseket nem az emberek akarják elhinni, hanem ezt leerőszakoljuk a torkukon. Eszed, nem kapsz mást.
10: Uh-huh.
11: Tehát ezek értelmetlenül túlzottan vannak leegyszerűsítve ezek az üzenetek, és hamisak a modelle, és hamis modelleket gyártunk, és ezeket erőszakoljuk rá az emberekre, és aztán az emberek meg csodálkoznak, hogy követik ezeket a modelleket, és akkor miért betegek, miért nem gyógyulnak, miért túlsúlyosak, pedig betartják azt, amit az orvosai, de főleg a média mond. Te ismered a médiát, tudod, hogy miről beszélnek.
10: Uh-huh. Egy kicsit igen.
11: meg nem is kicsit. Oké. Na, mondjunk csak példát erre egészen pontosan. Tehát az alacsony zsírbevitel az egészség kulcsa, ugye? Ezt tudjuk, nem? Hát ez mindenhonnan ez folyik. Ez a 80-as évekből ered. Akkor ugye én a 80-as évek vége felé jártam a 90-es évek elején az orvosi egyetemet, és akkor ez egy hihetetlen dogmává alakult. Tehát a gyakorló orvosa, a mindenki, a 90-es években is, ez egyszerűen elképzelhetetlen volt, hogy ez nem lesz igaz. Hát ez volt a nagy újdonság. Mindenki nem gondolta, nem gyanította, mindenki tudta, a zsír egészségtelen, a zsír szívinfarktust okoz. Jöjjön az egészséges margarin, jöjjön az egészséges étolaj, a műzli, a frissen facsart gyümölcslé, minden. Tehát távozz tőlem szalonna, ez volt a lényeg. Ez megkérdőjelezhetetlen tény volt. Abszolút. Mindenki mondta, és mindenki hitte, az orvosok is, én is. Rettegtem, amikor váltani akartam pedig. Pedig ugye ez volt a megoldás. És azért most már kiderül, hogy tudományos csalások, manipulációk, és nem valós tudomány volt az egész mögött. Tehát a világot sikerült átvenni.
10: Hát akkor mit mondjuk mi átlag emberek, hogyha téged is sikerült átverni?
11: Abszolút semmi. Tehát egyszerűen ez a probléma, erre akartam rávilágítani, hogy a gyakorlat, aztán amikor a tudósok elkezdték ezt a gyakorlatban vizsgálni, akkor nem azt igazolta, mint amit az elmélet mondott, és akkor rájöttünk, hogy a zsír lehet egészséges, és ez még mindig nem ment át a köztudatba, pedig már ezért bizonyíték került elő fiúk mélyéről is, meg újak is. Tehát ugyanez a helyzet a kalória bevitel kérdésével. Mi az, ahova mindig kiukadunk manapság, ha testsúly csökkentésről beszélünk? Van egy hamis elmélet, ez pedig micsoda? A kalória, így van, a kalória deficit, pontosan. Mindennek a kalória az alapproblémája, az a gyökere, ergo, a csökkensd a bevitt kalóriát, ez a megoldás. De mindenre ez a megoldás. És ez már egy imbecil szintjére történő leegyszerűsítése a dolgoknak. Tehát ezer részlet van, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Mindenkinek saját problémája van, és arra saját megoldás kell. Nincs ilyen egyszerű általános megoldás az egyéni gondokra. Tehát a legtöbb betegség egy komplex működési zavar, és a túlsúly is ilyen. Ugye, mit mondunk? Azt mondjuk, hogy a kalória az egyértelműen hozza a túlsúlyt. Ez nem igaz. Nem ez a helyzet. Nézzük meg a valós útvonalat, és nézzük csak meg az útvonalak számszerűségét. Van étel, ugye? Annak van tápanyagtartalma, makrotápanyag, ásványanyag, szénhidrát, fehérje, zsír. Már ennek az összetétele borzalmas, változatos lehet. És bár a kiindulás sem egyforma. Aztán van emésztés. Vannak emésztési kérdések. Most nevessünk föl csak 10 emésztési kérdés. Sokkal több van, de legyen csak 10 féle lehetőség, hogy az egyébként, csak mondok egy számot, 50 féle étkezési történésből milyen 10 féle emésztési útra mehetsz. Aztán van felszívódás, még csak 10 féle dolgot mondjunk oda is, meg hormonális hatás, még 10 féle. Na most akkor tulajdonképpen, ha rájössz, akkor a túlsúlyhoz, az ételtől a túlsúlyig végtelen úton, módon lehet eljutni. Hogy az adott beteg hogy jut el, az határozza meg, hogy őt hogyan kell rendbe tenni. Tehát ez rengeteg eltérő eset és útvonal, ahogy kialakul a túlsúly. Érted már?
10: Igen.
11: Tehát ezt nem gondolhatja senki komolyan, hogy erre mindenkinél a csökkensd a bevitt kalóriát a megoldás. Ez ostobaság. Tehát rezisztens keményítőről beszéltünk, ecetről, citromról, zöld teáról, nem is tudom, 1000 faktorról. Egyik sem kalória. Tudod mi ez? Hogyha csak kalapácsod van, akkor hajlamos vagy minden problémát szegnek nézni. Mert hogy erre az egyre tudsz hatni. Nem tudod befolyásolni a többi dolgait, mert nem vagy ott vele, mert nem tudsz vele dolgozni, mert a beteg egyedül van, és akkor azt mondod neki, hogy jó, egyen kevesebbet. Ugye? Tehát túlsúly, egyen kevesebb kalória. Oké, de akkor, és most szeretném akkor elindítani a tűzi játékot. Segítsünk már az embereknek, jó? Mi van akkor, ha túlsúlyos vagy attól, hogy eszed ezt a rengeteg ultra feldolgozott ételt? Mi ennek az embernek a javaslatunk? Egyen kevesebb kalóriát. De valójában ez a problémája? Annak az ételnek a negatív hatásától szenved, amit megeszik. Nem annak a kalóriának, annak az ételnek. Tehát innentől kezdve, itt például mi hozza a megoldást? ha az ultra feldolgozott ételek mennyiségét csökkenti, azaz nem az időre megy, hazarohanok, egy félkész ételt belökök, vagy kész ételt a mikróba, stb. És ezzel eszem a borzalmakat. És akkor ettől túlsúlyos vagyok. Megváltoztatod? Már van is előrelépési lehetőséged. Nézzük a következőt. Túlsúlyos vagy azért, mert étel vagy étkezés függőséged van. Egyél kevesebb kalóriát. Nem. Rendezd az ételhez való viszonyodat. Orvosi vagy, ha kell, mit mondtunk? Viselkedés pszichológiai segítséggel. Tehát itt nem az a kérdés, hogy egyél kevesebb kalóriát. Nem. Rossz a viszony, rossz a nézőpont, a szemlélet, nagyon rossz, ezeket meg kell változtatni, korábbi adásokban meg lehet hallgatni, erről szól a viselkedés pszichológia, és ott azért ajánlottunk is néhány dolgot. Tehát nem az egyél kevesebb kalóriát. Oké, kondicionált éhséged van, attól van túlsúlyod, mert rosszak a szokásaid. Nekem is van ilyen, megyek bizonyos idő után hazafelé, és ha elindítom azt a telefont, hogy van otthon valami kaja, azt már akkor elvesztem. Ettől az egy kérdéstől biztos, hogy hazamegyek és tele fogom enni magam, és nagyon rosszul leszek. Tehát nem csinálom, mert nagyon figyelek rá. Tehát mindenkinek vannak ilyen, ugye úgy fogalmaztunk, hogy csengői. Emlékszel rá, beszéltünk erre. Mindenki a saját kis csengőit azonosítsa, és aztán szüntesse meg. De az a megoldás, hogy egyen kevesebb kalóriát? Nem. A szokások, a környezet, a barátok, a család. Túlfogyasztás, hormonok. Együnk kevesebb kalóriát? Nem. Mit kell megcsinálni? Ezt te már tudod, mert hogy így élsz.
10: Hát hormonálisan rendbe kell tenni magunkat.
11: Így van, tehát olyan étkezést és életmódot kell változtatni, ami a hormonjaidat rendbe teszi. Oké. Akkor most ha tudsz nekem segíteni? Stresszevő vagy, attól van túlsúlyod. Egyél kevesebb kalóriát?
10: Nem tudom, miről beszélsz.
11: Hogy te aljas vagy, engem, ha egy kis eperrel tévedek, vagy hoz valamit, akkor szétcincáz. Itt meg, amikor nyilatkozhatnál saját tapasztalatból, akkor igazából meghallgatsz, mint a sír.
10: Hát persze.
11: Jó. Miért persze? Miért hát, persze?
10: Hát mert hogy az ember sajnos ilyen. Hogy
11: mert
10: fogom
11: én
10: magam.
11: Nem piszkállak, igen.
10: Így van, persze.
11: Jó, na, tehát stresszevő vagy, akkor egyél kevesebb kalóriát. Nem, nem ez a megoldás. Szüntesd meg a stressz forrást, tanuld meg a stressz kezelést, és onnantól kezdve úrrá tudsz lenni a stressz evése. És akkor még egyet mondjunk el, mert aztán tudom, hogy elszaladt az időnk. Alvás hiányod van. Mi lesz ebből? Ezt is tudod?
10: Abból biztosan. Állandó evés lesz.
11: Így van. Másnap nagyon nagy mennyiségű ételt kívánsz, és ráadásul a szénhidrátban gazdag ételeket fogod kívánni.
10: Vagy pedig nem eszel, és sanyargatod a testet, de úgy fogod megélni az egészet, mint egy poklot.
11: Na látod, ugye, hogy van tapasztalat, de segít az egyél keves. Ja, a haverom mondta, igen. Ezt tudod milyen, amikor az ember bemegy olyan helyekre, ahol szégyelli, hogy ő van, és akkor ráfogja arra, hogy azt a barátom, ezt küldött, azt küldött, ennek veszem, annak veszem.
10: Itt nem segít a kevesebb kalória, mert itt aztán nem is nézed.
11: Abszolút. És mi akkor a megoldás? Rendezed az alvásod. Így van. Tehát arra szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy mindig az okot kell megszüntetni, ami a túlsúlyhoz vezet, és akkor jön a testsúlycsökkenés, akkor jön az egészség. Nem a kalória a gond, egész máshol van a gond. Tehát bízom benne, hogy ez az egész sorozat, amin végigmentünk, ezek után most már érthető, hogy miért töltöttünk ezzel ennyi időt, és miért érintettük minden apró részletet, és mindenkit arra kérek, és téged is arra kérlek, mert tudom, hogy neked ez nagyon megy. Tehát itt most tényleg megpróbálod nekem eljátszani a nem értek semmihez történetet, de te jól ismered magad, és amikor nem más előtt kell a dolgokat megcsinálni, akkor igazából nagyon jól fel tudod mérni, hogy hol vannak a hibák. És mindenkit arra kérek, hogy keresse meg a saját okait, amiért kialakult a betegsége vagy a túlsúlya, és ezt a személyes okot kezelje, mert akkor lesz sikeres. Ha egyedül nem megy, se baj, kérni az orvosától segítséget. Tehát az a lényeg, hogy a megoldásban is kérhet segítséget, és a lényeg az, hogy bárki meggyógyulhat. Ez a lényeg. És te is elindultál ezen az úton,

0: erről az egész dologról, mert egyszerűen nincsen most már B opció. És addig lehet variálni, ameddig van A, B meg C opció, addig még variálhatsz, de amikor már nincs, akkor viszont gond van. És sajnos most ismertségi körben, és nem akarom ilyen negatív dologgal zárni, nagyon sok olyan középkorú fiatal van, akik még nagyon-nagyon sokáig élhetnének, és kapkodnak az utolsó lehetőségek után. Valamit elrontottunk, ezeket át kell azért gondolni, mi még fiatalok vagyunk ahhoz, hogy 1-2-3 éven belül 1,70 mélyen legyünk. Úgyhogy a hallgatóság számára, hogyha ez nem más tanulság, csak annyi, hogy nem a papolást kell ebbe az egész dologba látni, hanem azt, hogy gondolják át, tulajdonképpen mindenki a saját szervezetével, a saját egészségével játszik, drága dolog betegnek lenni.
1: Azt a legdrágább.
0: Jó, doktor úr, nagyon élveztem, tényleg, le a kalappal, jó összefoglaló volt. Kicsit majdnem meg is könnyeztem a végét. Na, jó, jó pihenést kívánok hétvégére, akkor jövő héten akkor folytatjuk. Jó?
1: Én is
0: nem fogok epre tenni.
1: Jó.
0: Nem. Köszönöm, szia!
1: Szervusz!
2: Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10 perc.

Tilos Csillagon, Vastag Csaba énekelt, ez a Best FM, és üzeneteket összesítek, nézzük, hogy mivel találkozhat még útjainkon. Hát nem tudom, van-e értelme kezdeni azzal, hogy hol van torlódás, mert inkább az az érdekes, hogy hol nincs. Mert a Kálói út az káosz. A Kossuth utca is. Bai Ádám körút is. Korányi, Kosbor utca. Ugye ott az Interspárnál, szóval itt mindenképpen figyeljen. Egyébként a Téglási 60-asnál is, és figyeljünk a drónokra, na meg a trafiboxokra, innen is jönnek üzenetek, úgyhogy mindenképpen mérsékelje a tempót, figyeljünk a követési távolságra, a rolleresekre nagyon, mert már több baleset is volt a héten, és hozok egy dudolós dalt. Rúzsa Magdival folytatjuk, ez a Széldal.

0: Ez a Best FM.
1: Mi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek előtt akkor nézzük a Brent olaj helyzetét, mint minden hétköznap innen is tájékozódunk. A szombatban sem változnak az üzemanyagárak, egyébként felszabadítottak megint a tartalékból, hogy továbbra is maradhasson a jó árusított üzemanyag Magyarországon. A világpiaci helyzet pedig egyáltalán nem javul, maradunk továbbra is 110 dollár felett a Brent-olaj hordójának vételárát tekintve, és hát ez a 72 dolláros tavalyi átlaghoz képest nagyon borsos. 309-re erősödött a dollár a forinttal szemben, ez a forint részéről egyébként 6 forintos értékvesztést jelent dolláronként, de ez még mindig nagyon jó a tavalyi év átlagához képest. Holtankoljak.hu kiegészítések itt, és már is jönnek a hírek Andival, aztán pedig majd néhány remek programot is hozok utolsó közös óránkban.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
3: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
4: Kineszil
3: számítástechnika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
5: Hány tavaszt telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most! Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
6: Van telked? Építkezz jó áron! Anikó Kézházak Kft. Már bruttó 550 ezer forintos négyzetméter ártól, kulcsakészen, extra hőszigeteléssel, hőszivattyúval, nagyon alacsony rezsivel, csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Anikó Kézházak Kft. Nyíregyháza, Debreceni út 322. anikókézházak.hu.
7: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
8: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
7: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
8: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
7: Nyírkem, az egészséges kert titka.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
9: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: Új ügyvezető a Nyíregyházi Állatpark élén. Nyílt napot tartott a szülészet, és 35 éves jubileumát ünnepelte a Tisza Nagyfalu polgárőrség. Kovács Rádai Andrea vagyok. Pap Endre zoológiai igazgató helyettes nevezte ki Kovács Ferenc polgármester a Nyíregyházi Állatpark új ügyvezetőjévé, közölte a Városháza sajtóosztálya. Az új vezető Gajdos Lászlót váltja, akinek ügyvezetői tisztségét országgyűlési képviselővé válása miatt közös megegyezéssel megszüntették. A közleményben emlékeztetnek, Pap Endre több mint 20 éve dolgozik a Nyíregyházi Állatparkban, ahol állatorvosként, majd igazgató helyettesként szerzett jelentős szakmai tapasztalatot. Idén 10. alkalommal rendezték meg a Várandóság hete nyílt napot a Nyíregyházi Szülészet Nőgyógyászati Osztályán. A program fontosságát és a Nyíregyházi Szülészet regionális súlyát a számok is jól mutatják, hiszen a Vármegyében az elmúlt évben közel 4000 kisbaba látta meg a napvilágot. A rendezvény jelentőségéről Ajzner Évát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház főigazgatóját kérdezte rádiónk.
11: Azt gondoljuk, hogy a családok életében a legcsodásabb időszak a gyermekvárásnak az időszaka, és nyilvánvalóan kötődik hozzá számos olyan dolog is, ami az ismeretlentől vagy a más helyzettől való félelem. A mi kórházunk már 10 éve úgy gondolja, hogy segíteni kell ebben a családokat, ki kell nyitni a szülészetnőgyógyászati osztályoknak az ajtaját, családbaráttá kell tenni, mi egyébként többszörösen családbarát szülészet is vagyunk, és a kérdéseikre választ kell adni.
10: ünnepi közgyűlés keretében emlékezett meg fennállásának 35. évfordulójáról a Tiszanagyfalu Polgárőrség, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőrszövetség. Az eseményen elhangzott, a helyi polgárőrséget 1991-ben alapította Jászovics László, aki a Vármegyei Polgárőrszövetség alapító tagjaként és elnök helyetteseként hosszú évtizedeken át szolgálta a közbiztonság ügyét, miközben saját egyesületét is elhivatottan vezette és képviselte. Az ünnepség során Bán Gábor vármegyei elnök helyettes elismeréseket adott át az egyesület tagjai részére. Híreink végén a várható időjárásról. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Rövid napos időszakokra itt térségünkben számíthatunk. Sokfelé várható kiadós eső. Kora reggel 8-13, a legmelegebb órákban 13-24 fok várható. Vasárnap kezdetben sokfelé fordulhat elő eső az országban, de délután az ország nyugati-délnyugati részén felszakadozik a felhőzet, megszűnik a csapadék. Itt térségünkben még továbbra is számítani kell záporok, zivatarok kialakulására.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 5 óra után, továbbra is sok-sok felhő felettünk, és 6 óra után úgy néz ki, hogy jöhet egy kis eső. Itt Nyíregyházát locsolni számítson, erre majd frissítjük radar adatok alapján információinkat, addig pedig itt van DJ Antoine-tal a Welcome to Saint-Tropez.

Minden nap 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. És közben szólnak a legjobb zenék. Best FM. Best FM.

Jamiroquai dala után egy, hát jó lehetőség mindenkinek is, beszélgessünk erről a nevelő szülősdíjről, mely szerintem amellett, hogy egy hivatás, még egy életre szóló elköteleződést is jelent a program mellett, gyermekek mellett. Nevelő szülőnek lenni pedig nem is olyan egyszerű, mert látunk kell, hogy nem elég csak azt mondani, hogy én szeretnék, hanem egy komoly képzésen kell átesni. Innentől lehet majd hivatalos úton a srácokat magunkhoz venni és dédelgetni, egyengetni jövőjüket, a nevelőszülő képzést a Máltai Szeretett Szolgálat itt Nyíregyházán indítja el a következő napokban. Országszerte több száz gyerek van, és vár arra, hogy nevelőszülőkhöz kerülhessen, az ő befogadásukra készíti fel a 24 és 55 év közötti jelentkezőket. A nyáron induló 60 órás tanfolyam, olvasható a Best FM oldalán a kiegészítés. Na meg a nyiregyháza.hu-n is gondolkodjunk el ezen, és ne felejtsük ennek fontosságát, na meg persze terhét sem. Tájékozódni érdemes továbbra is. És jön az áthajózhatnánk a New Level Empire-dal, aztán majd Jonna Be Cool és a Venus Fick Americano. Őket hallgatjuk.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

Hála veled, énekeltek a Kowalskék, aztán a French Affair féle diszkó sláger My Heart Goes Boom, a folytatásként érkezik programok, pedig előttünk már a hétvégére is egészen pontosan a Baba Börze újra várja az érdeklődőket. Itt majd a piac csarnokba, egészen pontosan ez a fedetlen terület ott hátul tudja. Ide érdemes menni, hogyha szeretne kincseket keresni, vagy éppen eladni. Erre is van lehetőség, persze szabályok szerint. És hozzá tartozik, hogy ez május 17-én 6 és 14 óra között lesz. Jó kincskeresgetést kívánok! Lapozunk néhányat a naptárba május 30. Szelektív szombat, ez egy jó kis családi nap, mely keretében tényleg minden korosztály megtalálja a saját maga érdeklődését, például a srácoknak a Vidám Manók együttes, a felnőtteknek majd a Bikini koncert, de lesz itt Kelet Brass Band, vagy Keleti Deluxe, Óriás Buborék Show, és még egy csomó minden, tényleg Naninsky és Figaro tök jók egyébként ők is. Érdemes a programot keresni Best FM Nyíregyháza a Facebook oldalán. Május 30, ezt éri a naptárba 9 és 20 óra 30 között Kossuth tér. Folytassuk French Affair dalával, ez a My Heart Goes Boom!

Változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Az elkövető Tom Novi és majd a Forrest Rittel folytatjuk friss időjárási adatok már a szombatra, ami egyébként sokkal csapadékosabbnak ígérkezik, mint amit a mai napban látok itt az előrejelzéseket tekintve a késő délután, akkor estére. A reggel perceiben 12 fok is lehet, már akkor 30% esélye van az eső érkezésének. Aztán hát emelkedik a hőmérséklet 10 óra körül, 19 fok mellett. Újra esőre készülünk Nyíregyházán, és 15 órakor újra eshet, 17 órakor is eshet. 30-40% valószínűséggel érkeznek majd az esőt hozó felhők felénk, és jön majd az eső. Egyébként a legvalószínűbb nagyjából 17 óra körül egy zápor, innen olyan 8-10 mm-nyi csapadék is érkezhet. Hát ennyit a szombati adatokról. Ide egy kis kalendárium, 16-a holnap, Mózes Botond ünneppel. Mindenkinek boldog névnapot, jó ünneplést kívánok, és már is hozzam a folytatásban a First Street dalát.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És ennyi a péntek mögött is, most már egy pipa. Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket is, irány haza, jó pihenést kívánok mindenkinek. A szombat délután, meg a vasárnap délután is egyébként, amiénk, én nagyon számítok. Akkor is megtisztelő figyelmére, Dékán István vagyok, addig mindenkinek jó pihenést kívánok. Viszont hallásra!
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egyetemisták, fiatal párok és befektetők. Figyelem! Figyelem! Újépítésű lakás eladó Budapesten, a 7. kerületben, Erzsébet városban, az Osváth utcában. 3. emelet, utcai nézet, nappali plusz hálószoba, kiváló közlekedés, egyetemek 10 percen belül. A plusz energetika, okostelefonról vezérelhető hűtés-fűtés, teremgarázs és prémium kivitelezés egy díjnyertes fejlesztőtől. A műszaki átadás megtörtént. Céges vásárlásnál az áfa visszaigényelhető. Ne maradj le Budapest egyik legjobb ingatlan befektetéséről. További információ 20 315 97 93.
3: A Manklíma a klíma specialista. A klíma specialista. Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A Manklíma. A Manklíma. A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője. shop.amanklima.hu.
4: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
5: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
4: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
5: Keressen minket Balkányban vagy a hungarogazda.hu oldalon.
4: Nyírkem, az egészséges kert titka.
6: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Bárki megkóstolhatja a város tortáját. Az őzek felelősek a legtöbb vad balesetért, és hallgatói siker a Kazinci verseny országos döntőjén. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is elkészíti a város tortáját a Sipkai Barna Technikum. Szombaton a városnap keretében bárki megkóstolhatja. 3500 szeletet osztanak majd ki az édességből a Kossuth téren. Takács Zoltán szakmai igazgatóhelyettest kérdeztük az idei ízekről.
8: Az idei város torta a 10. város torta lesz. A kolléganőnk Vaskó Gyurkovics Patrícia, aki még tanulóként az első tortán elkészítésével részt vett, ő kreálta most ebben az évben ezt a tortát, és látta tévében, hogy márciusban már Japánban a cseresznyevirág virágzik, és hogy milyen jó lenne most már itt is tavasz lenne. És ilyen pasztát lehet kapni, ez alkotja a krémet egy kis citrommal kiegészítve, és a legfelső réteg az egy tejbegrízes réteg, amely egy kicsit a házi ízeket hozza vissza anyukáink, nagymamáink süteményét, hogy minden meglegyen benne, modern készítmény, illetve a házias ízek is egybe legyenek, ugye egy kis fehér csokival, egy kis liofilizált meggyel, kis megylekvárral, és ilyen ropogós citromréteg is van benne, ami kellemes harapáskor.
7: Csak nem 500 bejelentés érkezik évente az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs vármegyei területi szervezetéhez vadgázolással kapcsolatban. A legtöbb ilyen balesetért az őzek felelősek, írja a nyíregyháza.hu. Évente körülbelül 200 olyan eset van, amikor rendőrségi intézkedés is történik. Fazekas Gergely, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vadászkamara titkára elmondta, a vadgázolások jelentős részét a nagy vadak okozzák. De a kisebb testű vadak, mint a nyúl vagy a fácán, szintén komoly károkat idézhetnek elő a gépjárművekben, különösen nagyobb sebességnél. Kazinci éremmel tért haza a Nyíregyházi Egyetem egyik hallgatója, a felsőoktatási Szép Magyar Beszédverseny országos döntőjéről. Az esztergomi megmérettetésen az intézmény két hallgatója képviselte az egyetemet. Molnár Viktória első éves óvodapedagógus szakos hallgató Kazinci érmet nyert. Márton Kornél Péter harmadéves angol történelem szakos hallgató pedig emléklapot vehetett át, közölte a Nyíregyházi Egyetem. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős borongós lesz az ég. Rövid napos időszakokra itt térségünkben számíthatunk. Sokfelé várható kiadós eső. Kora reggel 8-13, a legmelegebb órákban 13-24 fok várható. Vasárnap kezdetben sokfelé fordulhat elő eső az országban, de délután az ország nyugati-délnyugati részén felszakadozik a felhőzet, megszűnik a csapadék. Itt térségünkben még továbbra is számítani kell záporok, zivatarok kialakulására.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: 40 éves a Máté Szalkai pedagógiai szakszolgálat. Folytatódik a KKV-k fejlődését célzó rendezvénysorozat, és hazai medencében csobbantak a vízilabdások. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fennállásának 40. évfordulóját ünnepli a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei pedagógiai szakszolgálat Máté Szalkai tagintézménye. Ebből az alkalomból szakmai napot tartanak, ahol a múlt tapasztalataiból és a jelen történéseiből építik tovább a jövőt, annak érdekében, hogy minél több gyermeknek tudjanak szakszerű segítséget biztosítani. Közölték a szervezők. Közleményükben kiemelik, hogy napjainkban 14 szakemberhez fordulhatnak a környező 26 településről a gyerekek és a szüleik. Jelenleg szakértői bizottsági tevékenységet, nevelési tanácsadást, logopédiai ellátást, gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést, oktatást és gondozást, valamint a kiemelten tehetséges gyermekek tanuló gondozását tudják biztosítani a járásban erre igényt tartó tanulóknak. Folytatódik a nyíregyházi KKV-k fejlődését célzó rendezvény sorozata a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület szervezésében. A következő alkalmat május 28-án tartják a Váci Mihály Kulturális Központban. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Vármegyei Iparkamara honlapján lehet. Itt minden fontos információ elérhető. Lejátszották utolsó hazai mérkőzésüket ebben a szezonban az Aqua Ese utánpótlás vízilabdásai. A nyíregyházi pólósok szerepléséről Hatvani Péter vízilabda szakedzőt kérdeztük.
4: A Győrt fogadtuk hazai medencében, ahol papírforma eredmények születtek. Sajnos a serdülés az ifjúsági csapat sem tudott meglepetést okozni, így vereséggel szálltunk ki a medencéből. Szóval a gyermekcsapatunk egy nagyon szép győzelmet aratott, és végre azt láttuk a játékosoktól, amit tudnak igazából. Egy olyan csapatjátékot produkáltak, ami megmutatta azt, hogy miért voltak nagyon sokáig veretlenek a gyermekkorosztályban. Szeretnénk a következő fordulókat győzelmekkel zárni, és szépen zárni a szezonunkat. Most utazni fogunk majd Székesfehérvárra, ahol nem lesz egyszerű dolgunk, viszont úgy gondolom, hogy a játékosok teljes mértékben felkészültek, így az Aqua Sport Egyesület csapatai méltóképpen tudják képviselni a várost.
3: Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős borongós lesz az ég. Rövid napos időszakokra itt térségünkben számíthatunk. Sokfelé várható kiadós eső. Kora reggel 8-13, a legmelegebb órákban 13-24 fok várható. Vasárnap kezdetben sokfelé fordulhat elő eső az országban, de délután az ország nyugati-délnyugati részén felszakadozik a felhőzet, megszűnik a csapadék. Itt térségünkben még továbbra is számítani kell záporok, zivatarok kialakulására.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új ügyvezető a Nyíregyházi Állatpark élén. Nyílt napot tartott a szülészet, és 35 éves jubileumát ünnepelte a Tisza-Nagyfalu polgárőrség. Kovács Rádai Andrea vagyok. Pap Endre zoológiai igazgató helyettes nevezte ki Kovács Ferenc polgármester a Nyíregyházi Állatpark új ügyvezetőjévé, közölte a Városháza sajtóosztálya. Az új vezető Gajdos Lászlót váltja, akinek ügyvezetői tisztségét országgyűlési képviselővé válása miatt közös megegyezéssel megszüntették. A közleményben emlékeztetnek, Pap Endre több mint 20 éve dolgozik a Nyíregyházi Állatparkban, ahol állatorvosként, majd igazgató helyettesként szerzett jelentős szakmai tapasztalatot. Idén 10. alkalommal rendezték meg a Várandósság hete nyílt napot a Nyíregyházi Szülészet Nőgyógyászati Osztályán. A program fontosságát és a Nyíregyházi Szülészet regionális súlyát a számok is jól mutatják, hiszen a Vármegyében az elmúlt évben közel 4000 kisbaba látta meg a napvilágot. A rendezvény jelentőségéről Ajzner Évát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház főigazgatóját kérdezte rádiónk.
3: Azt gondoljuk, hogy a családok életében a legcsodásabb időszak a gyermekvárásnak az időszaka, és nyilvánvalóan kötődik hozzá számos olyan dolog is, ami az ismeretlentől vagy a más helyzettől való félelem. A mi kórházunk már 10 éve úgy gondolja, hogy segíteni kell ebben a családokat, ki kell nyitni a szülészetnőgyógyászati osztályoknak az ajtaját, családbaráttá kell tenni, mi egyébként többszörösen családbarát szülészet is vagyunk, és a kérdéseikre választ kell adni.
2: Ünnepi közgyűlés keretében emlékezett meg fennállásának 35. évfordulójáról a Tisza-Nagyfalu polgárőrség, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőrszövetség. Az eseményen elhangzott, a helyi polgárőrséget 1991-ben alapította Jászovics László, aki a Vármegyei Polgárőrszövetség alapító tagjaként és elnök helyetteseként hosszú évtizedeken át szolgálta a közbiztonságügyét, miközben saját egyesületét is elhivatottan vezette és képviselte. Az ünnepség során Bán Gábor vármegyei elnök helyettes elismeréseket adott át az egyesület tagjai részére. Híreink végén a várható időjárásról. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Rövid napos időszakokra itt térségünkben számíthatunk. Sokfelé várható kiadós eső. Kora reggel 8-13, a legmelegebb órákban 13-24 fok várható. Vasárnap kezdetben sokfelé fordulhat elő eső az országban, de délután az ország nyugati-délnyugati részén felszakadozik a felhőzet, megszűnik a csapadék. Itt térségünkben még továbbra is számítani kell záporok, zivatarok kialakulására.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Bárki megkóstolhatja a város tortáját. Az őzek felelősek a legtöbb vadbalesetért, és hallgatói siker a Kazinci verseny országos döntőjén. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is elkészíti a város tortáját a Sipkai Barna Technikum. Szombaton a Városnap keretében bárki megkóstolhatja. 3500 szeletet osztanak majd ki az édességből a Kossuth téren. Takács Zoltán szakmai igazgatóhelyettest kérdeztük az idei ízekről.
3: Az idei város torta a 10. város torta lesz. A kolléganőnk Vaskó Gyurkovics Patrícia, aki még tanulóként az első tortán elkészítésével részt vett, ő kreálta most ebben az évben ezt a tortát, és látta a tévében, hogy márciusban már Japánban a cseresznyevirág virágzik, és hogy milyen jó lenne most már itt is tavasz lenne. És ilyen pasztát lehet kapni, ez alkotja a krémet egy kis citrommal kiegészítve, és a legfelső réteg az egy tejbegrizes réteg, amely egy kicsit a házi ízeket hozza vissza anyukáink, nagymamáink süteményét, hogy minden meglegyen benne, modern készítmény, illetve a házias ízek is egybe legyenek, ugye egy kis fehér csokival, egy kis liofilizált meggyel, kis megylekvárral, és ilyen ropogós citromréteg is van benne, ami kellemes harapáskor.
2: Csak nem 500 bejelentés érkezik évente az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs vármegyei területi szervezetéhez vadgázolással kapcsolatban. A legtöbb ilyen balesetért az őzek felelősek, írja a nyíregyháza.hu. Évente körülbelül 200 olyan eset van, amikor rendőrségi intézkedés is történik. Fazekas Gergely, a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei vadászkamara titkára elmondta, a vadgázolások jelentős részét a nagyvadak okozzák. De a kisebb testű vadak, mint a nyúl vagy a fácán, szintén komoly károkat idézhetnek elő a gépjárművekben, különösen nagyobb sebességnél. Kazinci éremmel tért haza a Nyíregyházi Egyetem egyik hallgatója, a felsőoktatási Szép Magyar Beszédverseny országos döntőjéről. Az esztergomi megmérettetésen az intézmény két hallgatója képviselte az egyetemet. Molnár Viktória első éves óvodapedagógus szakos hallgató Kazinci érmet nyert. Márton Kornél Péter harmadéves angol történelem szakos hallgató pedig emléklapot vehetett át, közölte a Nyíregyházi Egyetem. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Rövid napos időszakokra itt térségünkben számíthatunk. Sokfelé várható kiadós eső. Kora reggel 8-13, a legmelegebb órákban 13-24 fok várható. Vasárnap kezdetben sokfelé fordulhat elő eső az országban, de délután az ország nyugati-délnyugati részén felszakadozik a felhőzet, megszűnik a csapadék. Itt térségünkben még továbbra is számítani kell záporok, zivatarok kialakulására.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is az a talán.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a bestem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedési programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: 40 éves a Máté Szalkai pedagógiai szakszolgálat. Folytatódik a KKV-k fejlődését célzó rendezvénysorozat, és hazai medencében csobbantak a vízilabdások. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fennállásának 40. évfordulóját ünnepli a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei pedagógiai szakszolgálat Máté Szalkai tagintézménye. Ebből az alkalomból szakmai napot tartanak, ahol a múlt tapasztalataiból és a jelen történéseiből építik

0: de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Vármegyei Iparkamara honlapján lehet. Itt minden fontos információ elérhető. Lejátszották utolsó hazai mérkőzésüket ebben a szezonban az Aqua Ese utánpótlás vízilabdásai. A nyíregyházi pólósok szerepléséről Hatvani Péter vízilabda szakedzőt kérdeztük.
1: A Győrt fogadtuk hazai medencében, ahol papírforma eredmények születtek. Sajnos a serdülés az ifjúsági csapat sem tudott meglepetést okozni, így vereséggel szálltunk ki a medencéből. Azonban a gyermekcsapatunk egy nagyon szép győzelmet aratott, és végre azt láttuk a játékosoktól, amit tudnak igazából. Egy olyan csapatjátékot produkáltak, ami megmutatta azt, hogy miért voltak nagyon sokáig veretlenek a gyermekkorosztályban. Szeretnénk a következő fordulókat győzelmekkel zárni, és szépen zárni a szezonunkat. Most utazni fogunk majd Székesfehérvárra, ahol nem lesz egyszerű dolgunk, viszont úgy gondolom, hogy a játékosok teljes mértékben felkészültek, így az Aqua Sport Egyesület csapatai méltóképpen tudják képviselni a várost.
0: Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Rövid napos időszakokra itt térségünkben számíthatunk. Sokfelé várható kiadós eső. Kora reggel 8-13, a legmelegebb órákban 13-24 fok várható. Vasárnap kezdetben sokfelé fordulhat elő eső az országban, de délután az ország nyugati-délnyugati részén felszakadozik a felhőzet, megszűnik a csapadék. Itt térségünkben még továbbra is számítani kell záporok, zivatarok kialakulására.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most!

ház a zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan, éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Köszönöm a Best-FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jól imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best-FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best-FM, a legjobb.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Csak hogy jó kedved legyen.
3: Ez a Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
2: Húlnak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy kis csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
2: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: A te zenéd, a te rádiód. Best FM.
1: Best FM.
2: Zavaros az este,

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgyis haza találsz. Egyszer majd úgyis haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor